0: A kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bóna Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással. A termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
0: 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel.
4: Megafon.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással. A termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatak völgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lomb színeződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannonia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tarz Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszki, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan.
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatakvölgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
3: Időjárás.
2: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, ritmizálásra fel, kedves hallgatók, mert hogy indítjuk a reggeli ritmust itt a 95.7-en és a 91.9-en a Megafon mikrofonjánál. Oli csak Ádámot halljátok, és ugye best of-olunk, sok beszélgetés volt a hét elején, esetleg, hogyha lemaradtatok volna róla, akkor azt most egészen 10-ig meg lehet pótolni, vagy akár újra hallgatni is. Karvas Anyival indítjuk ezt a műsort, Sándorom, neked is jó reggelt, meg vagy?
5: Meg vagyok, jó reggelt kívánok, kellemes étkezést mindenkinek. Szia Ádám, sziasztok drága hallgatók, bárhol is hallgattok bennünket. Július 18-a szombat van, hát szinte a nyár közepe, úgyhogy élvezzük is a nyarat, mert gyorsan el fog telni sajnos. Névnaposok, Kamil, aztán Frigyes, Kamilla, Arnó, Hédi, Justin, és Milán, valamint Mirko, Szemőke és Zomilla, ők az ünnepeltek, na meg persze a születésnaposok is. Kaviár napja a mai.
4: Wow.
5: Szoktam ugye ilyen érdekességeket mondani.
4: Nagyon szuper.
5: Képzeld el, drága Ádám és drága hallgatók, hogy 1950-ben ezen a napon született meg kolozsvári Grampier Miklós festőszobrász, grafikus, képzőművész, és ő Honton él jelenleg.
4: Wow!
5: Ugye, hogyha hazabeszéltem most,
4: nem? Betyárosát!
5: De Bezerédi Zoltán színészünk is a mai napon ünnepelő, 71 éves, valamint Radó Döniz rendező.
4: Magyar hangja, 60,
5: Radó Döniz. 64 éves Radó Döniz a mai napon.
4: Vagy ő szinkronrendező hát, volt, nem is tudom.
5: Igen, Novák Péter, 56 éves.
4: Na, jól van. Köszönjük szépen az infokat, Sanyika. És akkor megyünk. Jönnek a reggeli frissítők is, megaslágerek, és az első téma, amelyet hétfőn követtünk el, ezt hozzuk nektek újra vissza, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, és Vácon vagyunk, kedves hallgatók, 91.9, mégpedig azért, mert hogy jöttek a hírek azzal kapcsolatban, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a napokban összeült, és hát két fontos téma volt, amelyet tárgyaltak, és amely azért nyilvánvalóan a Vácinak számára is fontos lehet, mégpedig ugye itt a parkolást érintve, meg a közlekedés biztonságot érintve, hogy ezt mondtuk az előzőekben.
2: Igen, de hát a parkolás, tudod, a környékbeli településeket is érinti azokat a lakosokat, akik éppen bemennek Vácra.
1: Persze.
2: Nekik sem mindegy, hogy tudnak, egyáltalán tudnak is, pontosabban hol tudnak majd parkolni.
1: Így van, és hogy az egyik az a Széruskerti Iskolaváros közlekedésfejlesztési koncepciója, ugye ezt kezdtük el mondani, akkor ebben gondolkodott a bizottság tagjai, és hogy azért ott valamit össze kell hozni, és több elemek már rajzolódnak ki a fejlesztési koncepció kapcsán, erről fogunk egyrészt beszélgetni, másrészt pedig arról, hogy tárgyalták a Piac utcai mélygarázsnak a fejlesztését is, ami azért hát nyilvánvalóan gondolom azt szolgálna, hogy akkor még flottabbul menjen a történet, úgyhogy miek ezek az irányvonalak? Erről beszélgetünk Szerdosz Kimrivel, mert ő volt az, aki láttam azt, hogy beszámolt róla a közösségi oldalán, és hogy elém bukkant, úgyhogy az Imre itt van a vonalban, és akkor tudunk egy picikét ezekről a tervekről Vácot illetően beszélgetni. Szia Imre, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Szia!
3: Igen, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta ezt a két fontos problémát. Ugye az iskola várost érintve a legnagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag nincs elég parkolóhely, mert most sem, hogy az iskoláknak 2500 gyerek jár oda minden reggel, plusz kb. 500 pedagógus kiszolgáló személyzetet, egy 3000 emberről beszélgetünk, és ugye a mai világban a gyerekeknek a jó része is autóval jár iskolába.
1: Igen.
3: Megbíztunk egy ilyen tervező céget, hogy csináljanak egy ilyen koncepciót ezzel kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni. Ja, igen, még egy másik probléma volt azzal kapcsolatban, hogy ugye a régi Várpláza, amíg a 90-es években épültek volna ott lakások, az akkor nem, azt most be fogják fejezni, és gyakorlatilag idén évvégére ezek el is készülnek, már árulják is a lakásokat, 151 lakás fogott fölépülni a Borokó iskola mellett közvetlenül. Úgyhogy az még egy újabb probléma, ott van ugyan 165 parkoló bent az épületnek az alaksonába, de ugye azokat pénzé kell majd a lakóknak megvenni, és nem tudni, hogy mennyien veszik meg, és nem is egy autó van már egy családban, nem akár kettő vagy három is lehetséges, úgyhogy ez újabb problémát vett föl. Ugye most a gyerekek ott az iskolák között lévő a laktanyának a volt alakuló tér, most egy ilyen fűves placon parkolnak gyakorlatilag. Egy ilyen naponta ott egy ilyen 300 autó áll meg, hát nyilván szabálytalanul, de hát ez fölött szemet kell húzni, mert a kocsitnak valahogy meg kell állni, és ugye nincs elég parkoló hely az egész dologban. És akkor ez a koncepció, amit most ez a tervező oda megcsinált, ez azt, ugye van ott még egy nagy üres betonplac is, plusz egy ilyen telephely, ahol most ilyen terrautók állnak a sportcsarnok mögötti részről beszélek. Plusz ilyen olajraktárok a sportcsarnok parkolója mellett, amíg a laktanyában maradtak ott, tehát van ott egy viszonylag nagy terület, ahol lehet ilyen parkolókat kialakítani, és akkor gyakorlatilag a koncepcióba ez a dologban leírva, hogy ott kellene egy ilyen 350 parkolót kialakítani.
1: Aha.
3: Plusz még az iskolák körül is, amíg most megvannak, azokat is úgy szépen megoldani, egy ilyen kis körforgalmat kellene csinálni a kereskedelmi iskola elé, ugye már rengeteg gyereket hoznak a szülők, csak elhozzák autóval, és akkor hát egy ilyen körforgalomból meg tudnak fordulni, gyakorlatilag kiteszi a gyereket, és már megy.
1: És akkor megy is tovább. Aha, és akkor gyakorlatilag nem fogják kvázi egymást akadályozni a forgalomban, hogyha mondjuk egy ilyen pontosan kis körforgalmat akkor kialakítva. Oké.
3: Okay. Úgyhogy még annyi van ugye, hogy ennek a lakótelepi közösségnek az autói, hogy ne ott a Németlős, illetve a Dózsai úton jöjjenek vissza a városba, hanem őket ki kéne terelni a kettes főútra. Ott ugye a Volkswagen kereskedés előtt van egy út, azt fel kéne újítani. Oda kellene a kettes főútra egy balra kanyarodó sávot csinálni, stb. Tehát a koncepciót szépen le vannak írva.
1: Igen.
3: És hát gyakorlatilag itt azért sok időnk nincs erre az egész dologra, mert ugye ősztől vagy jövő év elejétől ezeket a lakásokat elkezdik árulni, de most árulják őket, tehát be fognak költözni a lakók, tehát ez így gyorsan kell majd reagálni. Illetve még annyit elfelejtem mondani, hogy olyan koncepció van leírva ebben a tervben, hogy tehát ezeket a lakókat Tehát lenne egy kamerák, rendszerfelismerő kamerák, és csak azok jöhetnének be egyenesen a város felől, és mehetnének ki, akik az iskolába jönnek, akik engedéllyel rendelkeznek ez a dologhoz. Tehát a lakók, stb. Azoknak mondom a kettes fiút, akinek kimenni és vissza ugyanígy. Tehát ők az iskola város előtti részt nem vehetik igénybe, hogy még a parkolás, ne legyen még durvább a helyzet ezzel kapcsolatban. Egy egész komoly, egy 135 oldalas anyagról van szó, úgyhogy mindenre kiterjedő dolog. Hát ezt hosszasan vitattunk, illetve a tervezők bemutattak ilyen via bemutató volt, tehát minden kiterjedően egy ilyen hosszú előadás volt erről, úgyhogy nagyon komoly anyag, és ezt valahogy meg kell valósítanunk ezt a dolgot, mert ugye itt akkor összedől minden, gyakorlatilag a parkolás, forgalom, minden.
1: Igen, én belegondolok ebbe, hogy azért akár nektek is, vagy most pont említettük, hogy a Dunakeszit is, vagy ott van az új diáknegyed is, hogy azért mennyire nehéz itt azért a ti dolgotok, hogy a mindenkori önkormányzati képviselőknek a dolga, mondjuk, hogyha a mostani időszakot veszük, hogy akkor tényleg egy családnak már ott van a két autó alsó hangon, ez Balassodalmaton is érezhető, hogy itt is azért küzdenek az önkormányzat a parkolók hiányokkal, hogy azért ezt megoldani ott, hogy és mikor az pluszat, akkor még 150 lakás, akkor még oda is érted, és hú, tehát hogy...
3: Nagyon nehéz. Hát azért is bírtuk meg ezt a tervező irodát, akik így hónapokon keresztül csináltak, tehát ilyen komplex felmérések voltak, hogy hány autó jár, mennyi a parkónak, pontos kimutatások vannak ebben az anyagban erről az egész dologról, és akkor ezeket a elképzeléseket adták nekünk, hogy ezt így kéne megoldni ezt a dolgot. Nyilván vannak ilyen hosszú távú dolgok is, hogy mit tudom én, a kisvonattal érkező gyerekek, ott a lekinezelni az egyik oldalát, az utas, tehát mindenfajta dolog van ezzel kapcsolatban, de ezek ugye durva anyagi irény, az ideális az lenne, hogyha a vonattól kezdve alagút vezetne át a kettes út alatt, stb.
1: Igen.
3: Itt a betonplasz alatt még garázs lenne inkább, és ott is lehet a zöld terület, stb. A képviselőtársaimnak voltak különböző javaslatai, amik nyilván az állam kategóriák sajnos, de a legjobb megoldások ez lennének, hogyha egy mondjuk korlátumon állna a város rendelkezésére pénz. Mivel erről nem beszéltünk ilyen pillanatban, úgyhogy hát meglátjuk, de elkezdjük ezt a dolgot ősszel, szeptemberben ezt el kell kezdeni, akár ilyen táblákkal, ez a forgalom szervezéssel, tényleg ezek a rendszerfelismerő kamerák, ezek nem kerülnek olyan nagyon nagy összegbe, és így elkezdeni megoldani ezeket a dolgokat. Illetve mi gondolkoztunk azon, hogy az Indotex ZRT építi ezt a lakóparkot,
1: igen,
3: hogy velük még meg kéne állapodni nyilván, mert azért az ő emberek is ott parkolnák, valamilyen fajta, legalább a körforgalmat csinálják meg ők, az oladoktárokat
1: lefogtani. Ja, akkor is tudok beleszállni a beruházat, vagy akkor azért
3: hát,
1: valami...
3: Igen, tehát velük még ilyen megbeszélések lesznek ezzel.
1: Jogos kérelem lehet a részletekről, szerintem ez abszolút, hát ha egy kicsit be tudnak segíteni ebbe a sztoriba.
3: Abszolút, tehát így...
1: Jó van.
3: Rajta veszünk ezen a dolgon, reméljük, hogy sikerülni fog ez a dolog.
1: Jó van, figyelünk rátok, és akkor beszélünk, hogyha beindulnak akár a munkálatok is, meg azt, hogy akkor vannak a fejlemények, úgyhogy csak sikert, kitartás nektek is, meg a dolgozóknak is, meg az ott élőknek is, meg mindenkinek, hát tényleg, mert ez...
2: Türelem
1: kell, ez megoldani bármelyik városban most már ugye kvázi hozott anyagból dolgoztok, ugye ezt elmondtuk pont a bevezetőben is, hogy akkor egyszerűbb lenne a dolgot, hogyha tényleg itt nem tudom én, minden sík beépítetlen lenne, és akkor ki lehetne mindent dolgozni, de úgy, hogy egy hozott anyagból kell valamit összehozni, az már azért sokkal nehezebb. És az már azért kell türelem is, meg azért fantázia is, meg hát igen, addig, amíg a takaró ér, addig tudnak az önkormányzatok is lépni ilyen ügyekben. Úgyhogy Imre, köszönjük, beszélünk, örülünk, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, sziasztok!
1: Szia, minden jót! Na, igen, nagyon nehéz, és talán fogunk is beszélni a parkolásról holnap, mert hogy Karvaj Sanyi is kiakadt, a budapesti parkolást illetően. Úgyhogy erről fogunk majd talán holnap beszélni, ha valaki még nem hallotta volna ezt a sztorikat. De azért ezt egy kisebb városban is, akár Vácon, tényleg, Balassagyarmaton is.
2: Nehéz tehát megoldani, mindenhol. Mindenhol nagyon-nagyon nehéz megoldani.
1: Nem erre tervezték, érted, a városokat?
2: Persze, így. És egyre több az autó, mindenkinek van már, a gyereknek van autó, anyunak, apunak, tehát egy családban nagyjából 3-4 autó van egy családban.
1: Igen.
2: Hát
1: Nem jó, hát mondjuk az már túlzás, de a kettő az már olyan, hogy ez már azt mondod, hogy inkább igen, mint sem, hogy azt túlzod. Úgyhogy eszméletlen. Viszont a mentalitás mennyire érdekes nekem, volt, majdnem kollégina volt az, aki Budapestről érkezett, és találkoztunk a Műlési Központban, és akkor kérdeztük, hogy itt mennyire találtál, hol tudtál parkolni, aha, és akkor azt mondta, hogy hát ott parkoltam annál a olasz nevű étteremnél, pizzeriánál a főúton. Az csak messze volt, hogy mondtuk neki, és azt mondja, nem, azt mondja, az teljesen közel volt. Tehát, hogy tudod, egy budapesti, hogy akkor ő közelben talált parkolót, és akkor ezzel mindig ugye elcsodálkozom, hogy ugye akkor, hogyha mondjuk a bolt előtt, ha bolt előtt nincsen parkoló, akkor már véged van, érted? Tehát akkor halál, tehát, hogy kell menni 2 percet az autótól a célirányig, akkor neked az már mondjuk az teljesen halálsor. Tehát azt nem bírod ki. Hogyha nincsen ott előtte, akkor értitek, tehát az egy ilyen mentalitás van nálunk is, ami azért ez, erre még egy lapáttal rátesz. Egy
2: pesti megszokta, hogy több persze kereszteződést vissza kell gyalogolni, igen, ha ügyet
1: akarod
2: intézni.
1: Igen. Na, jó van, úgyhogy alakulnak a dolgok, mert a koncepciók, úgyhogy ezt már még össze fogjuk egy picit foglalni, de most azt hiszem, most már a hírek is jönnek talán, aha, meg a dalok is, úgyhogy egy picit pihenünk, és aztán jövünk.

0: Hétfőn reggel.
1: Parkolásról, közlekedésről beszélgettünk Szádott Imrével, Vác egyik önkormányzati képviselőjével, mert hogy nemrég összeállt, ült a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, és hogy egyik legfontosabb napirendi pontja az volt, hogy a Széruskerti iskolaváros közlekedésfejlesztési koncepciója az milyen legyen. Úgyhogy igen, itt azért az új társasházas, lakásos dolgokról is szó volt, meg ugye arról, hogy hát akkor tényleg itt azért össze kéne rakni azt, hogy akkor a utcák forgalom korlátozása, iskola utcák kialakítása, a parkolási rendszer átszervezése, akár gyalogátkelő, kerékpáros infrastruktúra, meg ugye ott a mélygarázsnak a rendbe rakása is, plusz akkor itt akár rendszámfelismerő beléptetéstől kezdve. Nagyon sok minden elhangzott, ez egy 135 oldalas hatástanulmány volt a szakértők részéről.
2: Akkor, bocsánat, ez a rendszámfelismerő története. Mi van akkor, mondjuk te jössz hozzám, és mondjuk nyilván te rendszámod nincs leadva, akkor hogy tudsz bejönni hozzám?
1: Hát sehogy nem megyek be, mert nem mehetek be. Ennyire egyszerű. Ez hát ez a lényeg. Hát érted? Tehát, hogy most mi van? Hát most komolyan mondom azt, hogy ezt is el lehet gondolkodni, de hogyha mondjuk van egy lakóparkod, érted? És ott pont annyi van 150 lakás, van, nem mindegyik autóhoz lesz, érted, parkoló, hanem mondjuk akkor, ha csak 150 parkolót alakítasz ki, az már baromi sok, tehát 150 autónak kell, ha csak lakásonként egy autó veszünk alapul, hát jó, hogy nem engedlek már be téged, tehát keressél máshol parkolót. Érted? Mert az nekem.
2: Csak mondjuk arra az időre parkolnál ott, amíg mondjuk...
1: Ki vagy tiltva? Nem lehet. Kész, ennyi. Norbi mondta, hogy mennyibe kerül egy darab parkoló Budapesten? Tehát azért meg lehet így váltani a lakáshoz tartozó parkolója, nem tudom én, 5-6-7 millió forint, az a egy autónyi szelet aszfalt. Érted? Tehát nem garázs.
2: Igen.
1: Hanem ugye nálunk, én most tudom, hogy az egyik ismerős most adta a garázst, azt 4 millió forint. Érted? Ott megveszed, nem tudom, 5 év vagy 6 év, gondolom kerülettől függ, azt a kis járda, vagy aszfalt szeletet, ahol te be tudod nagyjából így pacekre pattintani az autót. Na, gyerekek. Jó ez, a buli. Hova tartunk?
2: Igen.
1: Ugye? Tehát, mindegy. Na, úgyhogy dolgoznak rajta a szakemberek, dolgozik rajta a Váci önkormányzat.
2: Nehéz lehet ez. Nagyon nehéz
1: hát
2: lehet.
1: Nehéz lehet.
2: Szerintem. Nem lennék a helyükben, megmondom őszintén. Tehát sem így gazdasági téren, sem forgalomszervezés terén.
1: Meg ilyen bármit csinálsz, szidni fognak. Tehát ez az egyik leghálátlanabb szerintem. Azt mondta, valamit a parkolásra kezdeni.
2: Én már most belekötöttem ebbe, hogy csak
1: az... Tudod, hogy szemét vagy, azt azért.
2: Nem vagyok szemét.
1: Jó, úgyhogy Imrének köszönjük a beszélgetést, aztán akkor figyelünk arra, hogy mi fog történni. Ha esetleg eszünkbe jutnak, vagyis hát eszükbe jutunk, akkor szóljatok nekünk, és akkor tudunk erről még beszélgetni a továbbiakban is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatak völgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannonia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiből egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tarr Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
2: Időjárás.
10: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhő képződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon, a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez történt hétfőn reggel.
9: Hey, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, ragyogunk, robogunk tovább, és Salgó Tarjáni a témánk. Itt a 95 héten és a 91.9-en, és anyuka, jó reggelt! Megyünk a imádott Salgó Tarjánat felé, jó?
11: Szuper, jó reggelt, sziasztok! Így van, hát már ez, hogy Salgó Tarján, ez...
9: Már ezt kimondjuk, akkor már a szíved egyet dobban.
11: Dobban.
9: Igen.
11: Szívem minden dobbanása. Salgó Tarján.
9: Ó, de szép. Na, hát Karvas Anyi lesz egyébként abszolút a téma, de azért mondtam, hogy ez jó, nyilván ezeként, igen, ahogy mondtam, meg is távol áll tőlem, de hát megpörgetjük, mert hogy tárgyi emlékek gyűjtésére dobott ki egy felhívást a Dornyai Béla Múzeum, mert hogy idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, vagyis ifjúsági mozgalmak Salgó Tarjánban 1921-1990 című időszaki kiállítást.
11: Ó, mekkora időintervallum.
9: Hát ez nagyon.
11: Ha belegondolsz, és ha belegondolsz, hogy mi, mekkora változott közben a világ abban a 70 évben.
9: Igen.
11: És mennyi újdonság. Most nem menjünk olyan messzire, most induljunk ki abból például, hogy a mi kis életünkben mennyi minden változott. Ha csak ezt a nyomorult mobiltelefont vesszük alapul.
9: Óriási változások.
11: Átalakulásokon mentek keresztül, hogy voltak azok a nagy bumszi telefonok, most meg itt vannak például szinte olyan picik, hogy nem igaz. Aztán visszajöttek megint a nagyok, a képernyő meg a tudás miatt, de állítólag most újra jönnek vissza a nyomógombos.
9: Csodálatos.
11: Meg a hajlítható, meg ilyenek.
9: Jó, ez engem most nem érdekel tényleg, hogy mi jön vissza, mi nem, hanem annyi a lényeg, ugye, hogy ugye 1920 és 1990 között időszakot öleli fel majd a tervek szerint ez a kiállítás, amely a Cserkészek, Leventék, Úttörők címet viseli. Tehát ahogy itt végignéztem a kiírást, itt tehát várják különféle tárgyaknak a megküldését tőletek, kedves hallgatók, itt Nógrád vármegyében. Lehet ez cserkészegyeruha, tábori felszerelés, fényképek, avatással, sporteseményről, levente sapkár, meg hasonlóról, de ez fontos, hogy ugye itt nem csak a komcsi kommunista időszaknak itt a mindenfajta dolgait, meg úttörős cuccait várják, ugye, hanem ugye 21-től van, ahol azért még ott cserkészek voltak, ugye még Leventékről lehetett beszélni, meg hasonlók, úgyhogy az lehet inkább az izgalmas, mert hogy azért valljuk be, hogy még az ilyen padlásokon, pincékben ittottam, ott nyilván még a régi rendszerből levedlett mindenfajta dolgok, azok még ott lehetnek, tehát ez nem egy ilyen kuriózum, viszont mondjuk így az elcsalt választást tól visszafele mondjuk 21-ig, ott azért lehetnek még érdekes dolgok.
11: Újságcikkek?
9: Hát azt annyira nem, inkább ugye akik még őriznek otthon ilyen cuccokat. És mondom, itt inkább az ilyen cserkész meg ilyen levente sztorik lehetnek majd az érdekesek, szerintem az lett a kuriózum, mert mondom, az úttörő mozgalom meg kisdobos évekhez kapcsolódó tárgyi emlékek.
11: A szíj, az ami...
9: Fényképek, ilyesmik.
11: Istenem, az a fém csattos szíj, amikor én úttörő voltam meg kisdobos, és akkor piros inkben, síponyakamban, és napkendő, érted? Napos cipő. Olyan gyönyörű voltam. Istenem.
9: Na jó, Máté Györgye beszélgetünk mindjárt, a vezető munkatársa a Salgó Tarján Dornyai Béla Múzeumnak, és akkor ő elmondja tényleg, hogy mi a cél, meg hogy tényleg mit várnak ettől az őszi kiállítástól.
12: Baby!

0: finally. Ez történt hétfőn reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, visszatértünk, és egy felhívást közlünk, vagy kezdtünk el közölni felétek. Egy-két részlet azért felpattítottunk a történetből, de hát ezt most ezekben a percekben fogjuk inkább kifejteni, ami a lényeg, tehát, hogy Salgó Tarján és a Dornyai Béla Múzeum, Karvasony egyébként oda van meg vissza. Még megnézi a padláson, hát ott még talál még valami régi erekét ezzel kapcsolatban.
2: Hát lehet egyébként ilyen úttörő sípom, vagy esetleg ilyen nadrágszí, mondom.
1: Csodás.
2: Bármi
1: csodás. Na, mert hogy a Dornyai Béla Múzeum idén szeptemberben megrendezi a Cserkészek, Leventék, Úttörők, vagyis ifjúsági mozgalmak Salgótarjánban 1921-1990 között című időszaki kiállítását, és hát, kedves hallgatók, a segítségeteket is kérik, akár mondjuk Salgótarján szerte, Dunkelvermegye szerte, mert hogy a csapatnak az a célja, hogy minél teljesebb képet mutassanak be az egykori ifjúsági mozgalmak helyi történetéről. Ez pedig ugye, hát kellenek cuccok, amik esetleg ott vannak még a pincében, ott vannak a padláson, ugye? Tehát, hogy ilyen tárgyi emlékek.
2: Ez a mi életünk, ezt nem tudjuk letagadni, elfelejteni, nem is akarjuk, és ez be kell mutatni az unokának, a gyerkőcnek, az ismerősnek, a fiatalabb generációnak. Ezt miért nem mutatnánk meg? Hát erre legyünk büszkék, mert ezt is átértünk. Ezek is mi vagyunk. Az emlékeinket nem szabad letagadni.
1: Jól mondtad egyébként, persze, ez így van. Ami fontos, mert hogy énekel már lehetett találkozni, tehát hogy tényleg, nem tudom én, valami mini kiállítás, akkor ott vannak ezek az úttörős cuccok, meg nem tudom én, vörös zászló, meg plecsnik, meg stb. Itt azért egy sokkal tágabb, vagy egy jelentősen tágabb intervallumot céloztak meg a múzeum dolgozói, mert ugye 21 meg 90 között, ezt mondtuk is az előbb, hogy itt nem csak a 45 utáni a kommunista éra dolgait akarják gyakorlatilag bemutatni, hanem azért ott előtte is akár a cserkészeknek az életét, és szóval mondjuk ez inkább lehet kuriózum, mert ilyenből már szerintem kevesebb van. Padláson, itt-ott-tamott. Már csak azért is, mert lehet, hogy nem tudom, hogy ha itt a padlás kísérpésére gondolom, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy a komcsik annyira ültek mondjuk az előző rendszernek az ilyen ifjúsági mozgalmas cuccai, aztán lehet, hogy ezeket tömegével semmisítették meg, nem tudom pontosan. Minden esetre ez már talán nekem kuriózumabbnak hat, úgyhogy egy vezető munkatársát a múzeumnak fölhívtuk, ő Máté György, akivel tudunk egy picit beszélgetni arról, hogy akkor tényleg maga koncepcióhoz mit akar, és akkor emellett arról is, hogy akkor miket várnak, meddig jöhetnek be ezek a cuccok, hogy épp föl maga a kiállítás. Tehát egy picit mögé nézünk, hogy tudjátok, hogy mondjuk mibe tudjátok betenni az otthon megtalált kis emlékeket, tárgyakat, dolgokat. Úgyhogy Máté György itt van a vonalban. Jó reggelt! Hello!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó reggel. György, akkor kezdjünk is neki tényleg, hogy ugye nagyjából amit kaptam tőletek felhívást, azt mondjuk itt el tudtuk már kezdeni picit pedzegetni, ugyanakkor itt, ha jól érzem, akkor mondjuk azt, hogy itt a 45 előtti korszakot is korcső alá akarjátok venni, onnan jöhetnek cuccok? Vagy csak én érzem azt, hogy mondjuk az időszak az egy kicsikét, hogy mondjam, ritkásabb már tárgyi emlékek kapcsán.
3: Hát jól látod, de viszont nem teszünk különbséget, tehát a címe is, igazából az alcíme az, ami fontos, hogy ifjúsági mozgalmak, amik ugye nem is csak mozgalmak, hanem hogy az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk itt bemutatni. Aha. Valóban 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a második világháború előtti az ugye hangsúlyos, mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül, természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük, ki milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb., amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, ugye, és vettek részt. Na most a tárgyűjtésre visszatérve, igen, valóban egy kicsit ugye, ha megyünk vissza az időbe, a korábbi dolgokhoz kevesebb tárgyunk, fotónk és dokumentumunk van, de pont ezt szeretnénk most elérni, hogy ezen változtassunk, és már a tegnapi felhívásunk, ugye tegnap tettük közé, a tegnapi felhívásunk után már is jött egy nagyon jó cserkészekhez kapcsolódó felajánlás, egy napló, ha jól emlékszem, wow, ezt tudták előkotolni nekünk, de ugye van egy jó hónapja mindenkinek arra, hogy hát ha van valami cserkés sapka, vagy egy levente sapka, amik ugye egy kicsit tipikusabbak, vagy a dokumentumok, fényképek nagyon értékesek, nagyon fontosak, és hát ugyanígy az úttörő kisdobos emlékek is, amiben mondom, azért jobban állunk itt a múzeumban, mint a előző kettővel, de azokat is ugyanúgy várjuk. És ugye ami
2: és
3: fontos...
2: mekkora ez a napló? Igen? Mekkora? Milyen vastagságú?
3: Még nem láttuk, mert azt még csak e-mailbe kaptuk a
1: ja, jelzést. Az egy érdekes, igen, tárgyi emlék lesz abszolút szerintem.
3: Persze,
1: izgalmas.
3: Persze. És azt gondolom, hogy ugyanígy előjöhetnek. Ugye nem gondolja a tisztelt alkosság minden tagja, hogy ha ilyet talál, akkor annak a múzeum nagyon örülne, de hát ezekkel a felhívásokkal azt gondolom, hogy ezt tolmácsoljuk, hogy minél többen gondoljanak ránk.
1: Oh,
3: hát ilyen közösségi részvétel egyébként most a következő félben igen aktív lesz. Most nem megyünk bele szerintem ebbe, de ugyanígy a bányászathoz is meg fogunk hirdetni, illetve a régészet kapcsán is szeretnénk a közösségi részvétellel, illetve a kapcsolattartással, a lakossággal kapcsolatban kisebb videókat és tájékoztatásokat csinálni. Lenne ugye 56-os emlékévünk van, ahhoz is szeretnénk ilyet. Aha. Tehát, hogy kicsit megmozgatnánk most a nagy közönséget ilyen szempontból, és hát úgy látszik az első visszajelzésekből, hogy azért ennek van létjogosultság.
1: Hogyne, úgyhogy reméljük, hogy a beszélgetésünk kapcsán is hallom, felbátorodnak a hallgatók, és akkor felnéznek, és akkor emlékeznek a padlásra, és akkor jó, az nagyapádnak még volt, még ott valami ilyen, meg apádnak is ott volt, még valami elrakva abba a dobozba, ott hátul. Tehát hát, ha valami ilyesmi lesz, és igen, akkor abból egy jó kis, igen, anyag össze tud jönni. Hát György, köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor még mielőtt megnyílik majd, akár veled vagy a Gabival beszélünk még, hogy akkor hogy állt össze itt a tárgyi struktúra, túra, és akkor hogyan tudtok majd nyitni, úgyhogy figyelünk benneteket. Rendben. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.
1: Szia, minden jót.
2: Szép napot.
1: Na, hát akkor tessék, jó? Gyűjtögetni tényleg. Az mennyire izgalmas lehet? Az a napló valóban, Sanyira, rákérdeztél.
2: Igen, az nagyon-nagyon érdekes, mert ott levezeti, esetleg még az érzelmeit, gondolatvilágát is bele tudja vinni, megnevezi ugye a tárgyakat.
1: Igen.
2: Gyakorlatilag írásos bizonyítékai vannak a dolgokról, még ha nincsenek is meg azok a tárgyak.
1: Nem, de csak az, hogy írás, hanem ugye az egy személyes. Tehát, hogy beleolvasni egy naplóba, az ugye mindig ilyen ízét toltat, hogy ez személyes.
2: Magamra csatoltam az övemet, az úttörő övemet, melynek elején 2 darab kis ilyen akasztó volt rajta.
1: Aha.
2: És azokat, én azt mindig nagyon szerettem, például én mindig oda kulcstartókat tettem
1: el. Óriási lehetett, Karvas Sanyi. És akkor mentés, és akkor éneket adok, mint a mókus meg az ért.
2: Mint a mókus fenn a fán, a Sanyika, oly vidám, meg ilyeneket. Tehát nagy, hát én voltam, ezt elmondtam már, az is, a Vakok Általános Iskolájában, ezt figyeljétek, elmondtam már, aki esetleg akkor nem hallotta.
1: Én sem emlékszem rá, mondd, mert annyit mindenről beszélünk.
2: Nagyon jó sztori. Tehát ugye van alsó tagozat, meg felső tagozat.
1: Igen.
2: Az iskán. Az összes alsó tagozatosok alsó tagozatos gyerekeknek, ugye volt A, B, C, D osztály, elsőben, másodban, harmadiknél, az összesnek én voltam az ősvezetője.
1: Ó, Istenem! Az,
2: és volt őrsi naplónk, mentünk, vittem, beszélgettünk, programokat szerveztünk, iszonyú jó volt, jó hangulat. Volt olyan ősi óránk csak, hogy emlékeztünk a régi dolgokra, zsíros kenyér hagymával, tejával.
1: Legjobb. Kész.
2: És beszélgettünk, nem kellett több, és ott ültünk az osztályon, és elmeséltük az élményeiket.
1: Jaj, de szép, ez csodás. Na, jól van, még azt elfoglaljuk akkor azt tényleg, hogy milyen cuccokat vár a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum tőletek.

0: Budapestem. Ez történt hétfőn reggel.
1: Várják a cuccaitokat, kedves hallgatók, a Salgótarjáni Dörnyel Béla Múzeumban, úgyhogy tessék felmenni a padlásra, lemenni a pincébe, hátra a kamrába, vagy abba a szobába, ahol mindenfajta limlom van, mert csak ugye minden, be van minden haigálva. Biztos találtok apukának, nagypapának, tesónak még ilyen régi kis dolgait, ami az ifjúsági mozgalmakból adódik, és hát ugye ezt várják a múzeum munkatársai. Cserkész egyenruha, levente sapka, úttörők kitűző, vagy éppen egy tábori felszerelés, fényképek avatásról, sporteseményekről, tényleg kellnek a személyes sztorik is. Ha egykor cserkész volt valaki, levente úttörő, kisdobos, és ugye megosztaná az élményeket, akkor várják a vissza emlékezéseket is. Erről beszélgetünk ugye Máté Györggyel, a múzeum egyik vezető munkatársával, aki azt mondta, hogy már a felhívásra frissen például jeleztek, hogy hát egy napló fog majd bekerülni ebbe az őszi kiállításba.
2: Új, én azt úgy lapozgatnám azt a naplót, úgy megnézni.
1: Lenne rászed, mi?
2: Halál komolyan, tehát hogy miket írtak benne, milyen gondolatvilágok születtek, milyen érzések, milyen tárgyakról tesznek ott említést. Hidd el, hogy nagyon jó lehet. Én szerintem az a sok ember ellenne. Gondolod, hogy este akkor nem egy könyvet lapozgatsz és olvasgatnál, hanem csak úgy szemezgetnél, érted? És hogy nosztalgia, visszaemlékszel. Erre mindig van érdeklődés. A régi dolgok, a retro dolgok utólag visszagondolva nagyon is emlékezetessé tudják tenni a dolgokat, meg az a valódi érték, tudod, és jó visszaemlékezni, ugyanaz, mint a fiatal korodra, hogy jó visszagondolni, és ezért tud működni a retro, emiatt van akkor a sikere is a retro dolgoknak, mert az a rég volt is jó volt.
1: Ó, igen.
2: Igen, ezt nem szabad elfelejteni, és pedig lehet, hogy akkor, abban az időben nem is gondoltál bele, hogy neked milyen jó, és hogy majd milyen szép emléket fog hozni, mondjuk 30-40 év, 50 év után is. És látod, tehát még visszaemlékszünk az úttörős élményekre, a kisdobos élményekre, pedig úristen, hol van már?
1: Igen, ez így van. Na úgyhogy ezeket a tudokat várják tőletek, és hát ahogy a Gyuri is azért ráerősített, itt a cserkész meg a levente

0: az már azért nyilván a kommunista éra előtti világháborús időszakokból van, tehát az még ritkább lehet, úgyhogy az is kell, mert hogy ahogy elmondta, ugye itt nem a, hogy mondjam, az ideológiai mesdje mentén lesz a kiállítás, hanem arról van szó, hogy ugye itt 21-től egészen a rendszerváltásig milyen olyan ifjúsági mozgalmak voltak, amelyek nem tudom én, programokat adtak a fiataloknak, legyen szó sportról, vagy tényleg táborozásról, vagy bármiről, és ugye ehhez kapcsolódó tárgyi emlékek, meg a plusz emlékek nyugodtan jöhetnek, úgyhogy most tényleg nem erről a vonalról van szó. Úgyhogy várják, most július végéig nyugodtan lehet keresgélni, beküldeni, megkeresni őket, és akkor ősszel...
1: Ráértek, nyár van, otthon vagy.
0: Így van, szeptemberben fog majd megnyílni a kiállítás, úgyhogy akkor is majd beszélgetünk a múzeológus kollégákkal.

0: alkalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult Verőcén a helyiek által csak zsiráf ketrecnek hívott beruházás ügyében. Gref Katalin, Verőce alpolgármestere által a község hivatalos közösségi oldalán bemutatott irat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőügy eredményessége érdekében elszállította a projekttel kapcsolatos iratanyagot és dokumentumokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az európai támogatás auditáló főigazgatóság szerint a verőcei beruházás nem teljesítette a pályázati célokat. A fejlesztés egy római őrtornyot szimbolizáló kilátóból, egy sétányból, egy múzeumból, valamint egy kapcsolódó játszótérből állt. A kilátó őrtorony formáját biztosító fémkeret ugyan felépült, a belső szintek és az azokat összekötő lépcsők azonban már nem készültek el. Matkovics Ilona polgármester sürgősségi indítványára a Váci képviselőtestület megszavazta a 30 éve megjelenő önkormányzati tulajdonú Váci hírnök megszüntetését. A lap főszerkesztője a Média 1-nek azt mondta, álláspontja szerint nem elsősorban a spórolás, hanem a lap elmúlt időszakban megváltozott szerkesztési gyakorlata és a városvezetést bíráló cikkei vezettek a bezáráshoz. Eszes Ádám 2025. februárjában vette át az újság irányítását. Elmondása szerint a megbízás elfogadásakor azt a feltételt szabta, hogy a polgármester ne szólhasson bele az újság tartalmába. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannonia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető segítő lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Megvétózta a lengyel államfő azt a törvényt, mely bizonyos területeken lehetővé tenni az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párok hivatalos ügyeinek szabályozását. Ezt a varsói elnöki hivatal közölte. Részletezték, nem olyan jogszabályról van szó, amely csupán megkönnyítette volna az adminisztratív ügyintézést a felek számára, hanem a javaslat által egy új, a házassághoz hasonló jogi intézményt hoztak volna létre. Hozzátették, az ország első emberek kész aláírni egy újabb, a hozzátartozó személyek jogállásáról szóló normát, amennyiben az ténylegesen megoldaná az állampolgárok problémáit, de nem ásná alá a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelmét.
0: Időjárás.
9: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
0: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma 23-as főúton, Nemtibel területén, valamint Vácon, a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli.

0: ez történt kedden reggel.
1: Budapesti történetekről beszélgetünk ebben az órában. Hát megtudtuk azt ugye egy pár napja, hogy Balassagyarmat is már budapesti agglomeráció lett. Bye, Vitézi Dávid. Úgyhogy értük kezdve ezt köszi a miniszter úrnak. És ugye, igen, voltak itt azért felborodások már, én is hallottam egyet-kettőt, de aztán itt Karvasanyának is van saját története, úgyhogy foglalkozunk vele mi is, mert hogy minket is érdekel. Nyilván nagyon sok helyi dolog van, ezért jutottunk most ide, de hát azért Karvajk akarja engedni a gőzt, meg hát lehet, hogy a helyiek, a mieink, idézőjelesen még nem hallották azt, hogy itt azért a budapesti közlekedésben van némi bulika. Ugye két dolog, ami nagyon fontos, az egyik az az, hogy hát egy radikális fordulat volt, ami életbe lépett most elsőjével, mert hogy teljesen átalakul a fővárosi parkolási rendszer, tehát átalakult, csak mobiltelefonnal lehet kiegyenlíteni kvázi ugye parkolási díjat, ami azt jelenti, hogy vagy alkalmazáson keresztül, vagy SMS-t pötyöksz, vagy telefonhív, vagy a hanghíváson keresztül tudod ezt megcsinálni, tehát innentől kezdve berakod a gépbe, és akkor ott az izé, vagy a kártyával, az már nincs, ennyi volt.
2: Vagy egy egyszerűen borzasztó, hogyha mondjuk te nem tudtál fizetni, akkor mikor végzel a parkolással, be kell menned Budapesten, tök mindegy, hogy hol vagy, a 13. kerületbe, és ha csak fél órát is parkoltál, 3 órát kell kifizetned.
1: Aha. Emlékszem, hogy egyszer fater szivattam meg, mert valahol voltak fönt Budapesten, és akkor tudod, én ilyen SMS-en keresztül a zónát, tudod, akkor egy izé. És több ilyen volt már, úgyhogy benne volt az SMS táram, vagy hova kell menni, viszont ők aztán voltak máshol is, és tudod, hogy bejobta, persze, oké, izé, indítni beadtad rendszámot, és ugye nem abban a parkolási körzetben voltak, ahol egyébként én befizettem. Ja. És akkor mentek vissza, tudom, összekevertem a két SMS-t. Mentek vissza, ott már ott volt a Mikulás csomag. Mondom, jó van, ez volt. Ennyi gyerekek, ezek a rohadt parkolások, de halálom. Na, úgyhogy annyi, hogyha valaki most fel akar menni, vagy be akar menni a városba, és nem, tehát csak telefonon, tehát pénzzel nem tudtok, és hát, többe is kerül mostantól, mert hogy a belvárosi A zónába 600 helyett 800 forint óránként, a B-be ugye 450 helyett 600, a C-ben pedig ugye 300 helyett 400 forint. A D zónákban ugye eddig 200 forintot kellett perkálni óránként, ez majd most már 300 forint lett.
2: Igen. Hát nekünk egy olyan sztorink volt, ugye az élet lennünk esküdött, meg hát nyilván mi is valahol figyelmetlenek voltunk, meg meggondolatlanok. Valakivel vitettük magunkat autóval, ügyet kellett intézni Budapesten, és hát másik táska, úgyhogy otthon maradt a parkolókártyánk, mert nekünk van parkolókártya mindkettőnknek. Aha. Otthon maradt, jó, mindegy, most egyszer kibírod, hogy kifizetett, hát azért máskor is használjuk ezt a parkolókártyát. Igen, nem csak Anitának lemerült a telefonja. Hát az én telefonomról meg nem lehet.
1: Nem lehet. Aha,
2: fizetni, mert ilyen egyedi applikációk vannak rajta, amit ugye a szövetség tölt rá, vagyok a szövetsége, ilyen speciális készülékről beszélünk. Jó, akkor majd dobunk be pénzt. Aha, nem lehet bedobni pénzt, mert már nincs hova bedobni pénzt, nincs parkoló automata, úgyhogy döbbenetes volt, úgyhogy azt csináltuk, hogy ők elkezdték az ügyet intézni, én pedig ott maradtam az autóba, és reménykedtem, hogy nem kapunk Mikulás csomagot, és nem jön senki, és hát el Istennek nem jött senki, megúsztuk így, hát most elmondtam, aztán remélem, hogy utólag nem érkezik büntetés. Hát hogy valójában ez történt, de tudod, a jó szándék megvolt, hogy akkor jó, majd veszünk parkolójegyet, most egyszer azt a 800 forintot kibírod, nem halsz bele, érted? De nem tudtál hol. És hány emberrel előfordul, hogy mondjuk lemerül a telefonja, hogy mondjuk vagy otthon adja a mobiltelefonját, akkor az hogy parkol? Hogy nem értem, ezt a lehetőséget miért vették el, de ami a legjobban felháborít, hogy szegény nyugdíjasok, a jó Isten áldja meg őket, és éltesse őket erőben, egészségben, nagyon-nagyon sokáig, akik nem értenek az applikációkhoz, hogy tőlük miért vették el ezt a lehetőséget. Tehát én nem értem, hogy oké, okay, fiatalos gondolkodás, dinamizmus, lendület, stb. Értem, de azért bocsánat, ez a generáció még nem halt meg.
1: Én nem innen nézném ez egészet.
2: De rájuk akarja erőltetni a fiatalságot. A múltkor ugye, hogy bocsánat, hogy csak egy 10 másodpercre egy másik téma. Ugye, hogy most a Kossuth Rádió meg az M1 is más sugároz.
1: Igen.
2: Egy jó ideje. És akkor egy ismerősökkel beszéltem, és mi van, már úgyis mindenki neten hallgat rádiót. Nem. A rádió egy társ az ember életében.
1: Jó. Én egyébként máshogy közelíteném meg. Tehát én úgy közelíteném meg, hogy az alaptörvényben benne van az, hogy a készpénzhez nekem, mint magyar állampolgárnak joga van.
2: Jogod van.
1: A készpénz használhatod. Tehát, így, hogy érted, tehát, hogy szerintem ez még alaptörvény ellenes is lehet. Én így kerülném meg, de hát erre terelnek minket mindenfelé. Úgyhogy igen, ez van.
2: Felháborító.
1: Hogy applikáció, kikapják a kezedből, mert éppen olyan hely, nem tudom én, kerületben vagy, hogy városrészen vagy, nem nagyon szívesen mennéd elő.
2: Tehát,
1: nem tudom, én nekem ez nem okozna gondot nyilván, mert én már másik generáció vagyok, de azért a te általad elmondottak alapján igen, azért ez még lehet. Na, de ugye másik, ami a para, elvileg az a zöldrendszámosoknak a történése, mert hogy eddig a zöldrendszámmal
2: rendelkezők ingyen parkoltak.
1: Én nem tudom, hogy miért. Tehát kezdjük azzal, hogy én ezt meg se engedtem volna neki.
2: Ugye, ez vásárlási ösztönzés volt, tehát, hogy környezetbarát autót vegyen.
1: Nem tudom, de hogy én ezt eleve, tehát ez eleve egy olyan diszkrimináció, amit én nem engedtem volna meg. Tehát attól, hogy neked egy olyan autód van, ami egyébként szintén brutálisan környezet terhelő lesz majd utána, mert hogy 63.480 akkumulátor van benne, attól most, hogy neked miért kell ingyen, tehát érted? Szerintem ez bicskotitokató. És ugye a lényeg az, hogy ez meg fog szűnni, tehát január 1-től teljesen megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolások Budapesten. Ráadásul ugye, amelyik 2 tonnánál nehezebb, arra ugye egy ilyen normál tarifánál nagyobb, akár mondjuk kétszeres díj is rámehet, mert ugye ezt mondtuk... Igen, mert ugye mondtuk azt, hogy mik az új tarifák, de ugye erre még rámegy az, hogyha neked tehát a benzines dízelnél 1800 kilótól, a tisztától 2000 kilótól nehezebb autóknál még ugye pluszban rá kell fizetni, tehát aki eddig ugye mondjuk egy, nem tudom én, SUV-val nyomult, és a zöld rendszámos volt, mert tiszta volt, az nem parkolhat ingyenesen.
2: Most tudni az érdekesebben?
1: És még fizet is rá.
2: Igen. Tudni az érdekesebben? Hogy az elektromos autónál csak nagyjából az akkumulátor 800 kiló, vagy még több is lehet.
1: Igen, szerintem ez ilyen franci, mint egy Franciaországban hallottam volna erről. Én, hogy mondjam, tehát én azért, aki picit így, tehát papíron így konyít hozzá egy picit, én mindig is azt mondtam, hogy teljesen, tehát ezzel nem fogod megvédeni a földet. Ezért is volt nekem ilyen diszkriminatív ez az egész fővárosi intézkedés is, hogy attól, hogy te bennülsz egy 3 vagy egy 2 tonnás SUV-ban, legyártani meg minden, érted, attól függően, hogy van bent 800 kiló akkumulátor, amelyet hát majd amilyen sorsa lesz, olyan lesz, amellette még mellette marad még mondjuk, nem tudom én, 1200 kiló, az kőolaj, ami ott van benne. Tehát érted, hogy
2: persze,
1: mi mondjuk, tehát ott minden más kvázi, ami benne ülsz, az kőolaj, tehát hogy nem ezzel fogod megvédeni a földet, hogy akkor tudok, milyen üző vagyok, hogy nekem van ilyen üző elektromos, akkor érted, mint egy kamion. Nem, kicsi. Tehát a kicsi elektromos, tehát ami egy kis, úgy tudod, gyorsan tudod legyártani, egyszerű, könnyű, kicsi, városban való, kész, egy. Tehát, hogy szerintem abszolút nincsen jövője most. Én úgy látom most, hogy tehát hülye az, aki ilyen autót vesz. Tehát komolyan mondom. Tehát se izé nincs mögötte szerviz hálózat. Teljesen, szerintem annyira bekomálták az elmúlt években ezek az emberek ezt a zöldrendszámos bingit, hogy ez valami hihetetlen.
2: Ha belegondolsz, már arra jó volt, hogy ingyen parkoltak évekig.
1: Igen, de hát...
2: Mondjuk nem kajálták ők be, gondolod, hogy mely pénzt megspórolt azzal, hogy ingyen parkolt, bárhol megállhatott a fagyizó, a pizzázó előtt, otthon.
1: Érted, fogod, megjöttél, belakod ide egy kis zöld sáv a járda, meg a nem tudom, között, fölálltál rá, és a kutya nem csesztetett téged ezért fönn Budapesten. Igen, tehát, hogy mennek ki zöld rendszámot, de fölállhat bárhova. Nem áll, gyerekek, most komolyan mondom. Tehát, hogy én ezt nem engedte volna meg. Kész, ennyi, most a fagyi visszanyal. Ami az érdekes, hogy ugye most már nem tudom, itt a Varja mellett, ha mondjuk egy A-zónába egy ilyen SUV 2 tonna fölött mondjuk elmegy is dolgozol, akkor mondjuk az napi 12.800 forint például, tehát hogy így egy 800-es parkolásra le kell majd így nyomatnod, ami azért mondjuk nem egy olcsó mulatság, ha lehet ezt így mondani, de hát na, igen. Tehát na, rájöttek bizonyos emberek, vagy döntéshozók, hogy ez így nem, tehát így nem. Tehát ez is egy olyan, hogy nem erre mész, érted? Nem.
2: És akkor most mi, de egyébként mi változik attól, hogy fizetek? Most még ha ki is fizeti a cég, ahol dolgozom, és kifizeti a parkolást, vagy egyetlen ki. Nem, nekem meg olyan élhetetlen ez a város. Én azt gondolom, hogy tényleg Budapest már nem jó város, nem szép, élhetetlenné vált.
1: Az autók miatt gondolod, vagy hogy miért?
2: Az autók és az intézkedések miatt. Tehát amikor például itt a rakpart le van zárva, hogy kerékpársávok folyamatosan, ezáltal még nagyobbak a dugók. Én azt nem értem, hogy ilyenek, mint a levegő munkacsoport. Miért hagyja, hogy órákig pöfögjenek az autók délutánonként a dugókban? Hogy csak azért, mert mondjuk majd egy órában elmegy egy vagy két biciklis, azért, hogy ő ott a biciklisába megy. Nem, nagy kacsmasz az egész.
1: Beszélünk majd még erről mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk. Persze, hogy van vélemény, akkor toljátok be. 0630 566 2262.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Drasztikusan átalakul fővárosunk parkolása, erről beszélgettünk még, és ez még egy picit itt most a témánk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Én nem bánom. Én most azt mondom, hogy nem bánom.
2: Az a baj, tudod, hogy azért sok embert érint, nem csak
1: tudom.
2: A budapestieket is, akár vételkörzetünkben élőket is.
1: Most kimondom, mert nem fogtok ez miatt engem is szeretni, de azért mondjuk azt el kell mondani, hogy még mindig ugye a tisztán elektromos személyautók aránya 2006 elején még mindig csupán 2%-át tette ki a teljes hazai személyautó állományon belül. Tehát nem annyira sok még. Ez. Csak hogy megjegyzem, zárója bezárva. Igen, Karvon?
2: 2026, nem?
1: 26, na igen, tehát most az év elején mérés szerint 2% a teljes
2: arány. Hát jó, de az évről évre növekszik a szám.
1: Hát lehet, hogy ilyen intézkedésekkel már nem fog.
2: Hát most biztos, hogy nem. Meg tudod, aztán volt egy olyan olyan hírek, hogy akkor a belső égési motorokkal gyártott autókat, mit tudom, 35-ig gyártják, de aztán 40-re kitolták.
1: Össze-vissza kavernyázik az EU is.
2: Mondanak, persze, most rájöttek, hogy mégiscsak el a belső égési motor, rájöttek, hogy akkor az elektromos autónak is azért óriási környezetszennyező hatása van.
1: Minden egyes és autóasztalon, te Vály Pista mondta el, arra kell használni, amire. Tehát fogsz, csinálsz egy kis autót, akkumulátorosat, tisztán zöldet, az bent el tudsz vele gurigázni, írtott tamat, érted a városba, akkor legyen mondani egy kis polszki, könnyű legyen, ne terhelje a környezetet tényleg, tehát nem 2,5 meg 3 tonna, hanem pici, akkor azt mondja, na, yes, gyerekek, ez a világ megóvásáért tett kis lépés. Igen. Meg lehetne ezt csinálni, csak nem akarják. Nyilvánvalóan
2: a kis matyizom volt a jó autó, látod? Kis 800 kiló.
1: Ami meg ugye már a benzines, akkor a benzines meg ugye arra. Dízel, nagy távokra, de mindent arra kell használni, amire való. Érted? Tehát, hogy én azt mondom, hogy bekamálták. Nagyon durván bekamálták a zöldrendszámosok ezt az egészet. Én azt látom, azért szoktam nézni ilyen szakmai oldalakat is, meg videókat is. Én azt látom, hogy abszolút nincs kiforva ez. Ugye a gyártók azért már mennek is, farolnak ki ebből az egészből, mert hogy nem lehet tudni, hogy mi van, meg hogy és nem tudsz még itt tölteni, ott tölteni, tehát nem is tudom, pont a Molnár Robi barátom mutatott, ugye hírben mondott egy képet, hogy nem is tudom, hol járt, és azt látta, hogy volt egy tisztán elektromos autó, oda volt utána kötve egy ilyen generátor autó, és akkor vagy valami ilyen töltő autót, de használsz egy ipari építkezéseknél, ilyen, tehát hogy ilyen nagy dög, és az valóban be volt kötve, mert egy ilyen lépés, vagy ilyen taposógátló izé volt még rajta, és így töltötte valaki az autóját, nem tudom melyik városban volt, de hogy ezt így lefotózt, és eljössz, így láttam hogy posztban, hogy így ez így reggel. Tehát eszed eldobod. Úgyhogy mindegy, most lehet, hogy nem leszek egyébként népszerű a zöldesek körébe, de gyerekek, ez van. Jó? Kész. Ennyi. Nagy már csak én fizessek. Mi az, hogy nem kellett fizetni a parkolásért? És nem is értettem ezt azért, mert zöld autót van.
2: Erre ösztönözték, hogy az embereket, hogy megvásárolják.
1: Mindegy.
2: Nem volt ez egy rossz politika.
1: Nem tudom, de látszik, hogy ez most akkor már itt félrement a sztori, úgyhogy ebben. Na, jól van, kitárgyaltuk, megyünk tovább, és akkor helyi témánk lesz majd a következő órában, mégpedig sport, azt majd akkor eláruljuk, amikor majd jövünk.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Odysseus. Nem akarsz emlékezni?
5: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
8: Odüsszeia a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lomkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatakvölgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta, így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
11: Időjárás.
10: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
0: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma 23-as főúton, Nemtibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk, és megyünk tovább, és sportolunk ebben az órában. Mit szólsz hozzá, Karvaj Sanyi?
2: Az mindig jó, csak nem a legnagyobb melegben, arra kell mindig ügyelni, bár mozogni is, sportolni tényleg mindig jól esik.
1: Emlékszem rá, hogy
2: a nagy hőségek,
1: azt akartam mondani, emlékszem rá, hogy pont a ritmus után valahol ott a vasútállomáson dolgoztunk, forgattunk ebben a tényleg 73 millió fokban, akkor még nem volt a csúcs, de már akkor is ugye ez a hétfő kedd előtti vasárnap volt, és olyan 10 óra környéke volt, és láttam egy csávot, aki fél pucéren futott az úton.
2: Jézusom.
1: És összenéztünk, hogy mindegy, zárója bezárva. Csak hogy így, oké, hát keményebb volt a csávó, mint én, az biztos. Na, sportolunk még pedig azért, mert egy nagyon-nagyon fontos, jeles, kerek, évfordulós esemény az, amire ki lehet akár menni, és meg lehet nézni. Ez nem más, mint a Palosz triatlon, amely most a 40. Ez a jubileumi 40. Palosz triatlon, ez a hétvégén kerül ugye megrendezésre, mégpedig ugye ez július 19-én lesz, tehát ugye most majd vasárnap. Így van. És ami a lényeg, hogy igen, beszélgetünk erről majd mindjárt Stancsik Dodóval, mert hogy ahogy mondtuk reggel, és ugye talán két nagyon fontos, vagy most már talán három nagyon fontos eseménye van Balassagyarmatnak a sportot illetően, hogy az egyik a mozdulgyarmat, az nagyon régi, tehát hogy lehet, hogy az is már van annyi idős, mint maga, sőt még idősebb is, mint maga a Palosz triatlon, és ugye másik a triatlon. A harmadik most már talán a mozgás éjszakája, ami ugye szintén egy jó sikerült éjszakai kis érdekes sport rendezvény, egy kis különleges ugye már az éjszakai időbeosztás miatt is. Tehát ez a három, és nyilvánvalóan az egyik a legfontosabb tényleg az a Palosz triatlon, amire évről évre nagyon sok jelentkező jön, nagyon izgalmasok szoktak lenni ezek a futamok, és ugye egy triatlonról van szó, tehát kerékpározás van, futás van, meg úszás van. Ami azért úgy magából, külön-külön is azért úgy érted, de hogy egyszerre azért az sem egy utolsó, hogy ezt így le tudod itt tolni. Több futamon, több kategória van, újoncok lesznek, gyerekek lesznek, serdülők lesznek, megy majd egyébként sprint is, nőiben is, férfiben is, viszont ami fontos, hogy 40 év, úgyhogy vissza fogunk majd egy picit menni az időben. Stancsik Dodót hívjuk majd mindjárt telefonon, aki mind a mai napig szervezi, és az első szervezéseknél gondolom azért majd a Révészlaci bácsinak a neve is elő fog jönni. Ott volt a kezdetektől, úgyhogy elbeszéljük azt vele, hogy milyen emlékek vannak azért ebben a 40 évből, mert azért lehet.
2: Biztos, hogy van, bőven.
1: Nagyon.
2: Meg a maga kezdés egyetlen, meg gondolat megszületése, mikor, hogyan, jó, most ki tudjuk számolni nyilván 40 évvel ezelőtt, érted? Meg a helyszín.
1: Meg hogy indulsz neki egy ilyenek, érted, hogy ez itt egy sportág. Tehát beszélgetünk erről, ez Dodóval, és programot is ajánlunk majd nektek természetesen, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Ez
1: történt kedden reggel.
2: Óriási jubileum az, amiről beszélgetünk ebben a pár percben. Jó rádiózást is kívánunk mindenkinek, mert hogy ugye hétvégén indul a Banzai, Balassagyarmat egyik hát legfontosabb sporteseménye. Talán mondjuk, ha azt így az ember elkezdi pedzegetni, mi ez, akkor a mozdulgyarmat az egyik, a másik meg a triatlon, a palóz triatlon.
3: Igen, igen.
2: És ami a lényeg...
3: Sosszor foglalkoztunk már ezekkel.
2: Igen, most azért fogunk foglalkozni különben is a palóz triatlonnal, mert hogy a hétvégén a 40. alkalommal rendezik ezt meg, ami egy óriási szám, egy nagyon-nagyon fontos történés. Úgyhogy, ahogy mondtuk, valószínűleg a Ázsi Attila kollégám majd a Fitbitben külön még itt fog majd ezzel foglalkozni. Mi viszont az egy picit egyfajta programajánlóként is mondjuk ezt nektek, mert hogy tényleg kimenni, szurkolni szintén nagyon fontos. Másrészt pedig azért, mert hogy itt a történetét megemlíteni azt, hogy, hogy ez, mi ez a 40 év, a súlya, az elmúlt tényleg évtizedek, az, hogy ez hogy indult, az, hogy akkor mi lett belőle, az, hogy tényleg még mind a mai napig tudom azt, hogy voltak azért nehézségek, és nem egyszerű azért egy ilyen sporteseményt évről évre életben tartani, de mindig megoldották Stancsik Dodóék, mert hogy ugye most is vele fogunk majd beszélgetni erről, tehát egy hihetetlen sztori az, amit ez a 40 éves jubileum azért be tud hozni. Ugye, Sanyika?
3: Igen, mindenképp, persze, eszméletlen. De mondjuk én nyugodt vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ez is jól fog sikerülni, mert amiben Dodó bácsi belenyúl, beleteszi a kezét, az biztos, hogy jó sikerül, és az profi dolog.
2: Na, jól van, úgyhogy akkor itt is van Stancsik Dodó, így van, és akkor beszélgetünk vele arról a hétvégi Banzáról. Dodó bácsi, szia, jó reggelt, hello, hello!
4: Elhúztok, szép napot mindenkinek, üdvözlöm jó a kedves hallgatókat is.
2: Na, nagyban készültök, gondolom, úgyhogy még mielőtt rátérünk a hétvégére, meg arra, hogy akkor tényleg ez a jeles esemény, ez hogy fog kinézni, és hogy érdemes kimenni és szurkolni is, azért egy picit megyünk már vissza az időbe. Tudod, hogy mikor ilyenkor ilyen kerekjubileum van, akkor azért visszatekintünk erre a 4 évtizedre. Emlékszel a terészedről, az első szerepvállalásról, az első szervezésről, az elsőről?
4: Igen. Révész Laci keresett meg egy alkalommal, hogy kitaláltak egy nagyon jó sportot, úgy hívják, hogy triatlon, és menjünk el megnézni a Vasi Vasember című triatlont, az volt az országban az első, és hát elmentünk. Én meg voltam győződve, hogy egyik nap úsznak, másik nap bicikliznek, harmadik nap futnak, és ott nagy meglepődve tapasztaltuk, hogy hát ez nem három különböző nap, hanem ugye egy tében. És ez így nagyon megtetszett Lacinak is, elsősorban ő volt itt a fölbújtó, és akkor megegyeztünk, hogy a következő évben meg is csináljuk, és ennek már most 40 éve.
2: Óriás. Azért mondjuk a hallgatóknak el, hogy azért azt nem árt úgy hangsúlyozni, vagy egy picit nyomatékosítani, hogy akkor mint friss sportág gyerekek, ugye? Hogy akkor az micsoda? Hogy néz ki ez? Akkor le kellett perni, el kellett menni egy másik helyszínre, ahol már ezt ugye megrendezték, és megnézni, hogy mi ez a sportág, és az hogy kell, és miképpen eszik-e, vagy isszák. Azért nem egy utolsó szempont ez. És akkor el lehet mondani azt, hogy országos szinten mondjuk az első között voltatok, meg a város,
4: olyannyira, hogy a harmadikak voltunk az országban.
2: Aha.
4: Úgy gondolom, hogy erre méltán lehetünk büszkék is.
3: Na ne.
4: Hiszen 40 éven keresztül aztán ezt fönntartottuk így.
2: Óriási a történet egyébként. Vannak kiemelt, hogy mondjam, triatlonaid az emlékeidben, Dodó? Azért nyilván 40 az már nagyon sok, de hogy egyik-másik, ami azért iszonyatosan jól sikerült, amire nagyon-nagyon emlékszel, és még azért felszoktátok most is emlegetni, akár mondjuk régi sporttársakkal?
4: Igen, természetesen, hát nagyon sok minden előfordult. A Bánkot csináltuk még, és egyébként úszópálya építésével kerültem én be, Laci rám bízta az úszópályát, meg a futópályának egy részét, és úgy lett, hogy képzeld el, hogy a Bánkon ugye három nagy bójával jelöltük ki a vizes pályát.
2: Aha.
4: És mi kint álltunk a strandon, a parton, ahonnan rajtoltak, elszólt a rajt, és a túloldali bója elszabadult, és vitte a víz. És úszó csapat szépen ment
2: utána. Akkor egy kis többlet teljesítés volt itt a vízdiákban. Szépek is ezek.
4: Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. Aztán nagyon nagy élmény volt ezelőtt, 6. hetedik éve most már, amikor 2-3 héttel a versenyünk megkezdése előtt megkért a Triatlon Szövetség vezetése, hogy vállaljuk el, hogy megrendezzük az olimpiai reménységek tornáját is. Uh-huh. És hát ugye 3 hét alatt kellett ezt abszolválni szállásokkal, meg minden búbánattal. Képzeljétek el, hogy azon a hétvégén 150-en rajtoltak, tehát annyi rajtot regisztrálni.
2: Tehát ezt le szervezni sem egy utolsó szemben. Te, figyelj csak, én ugye még azért hozzáképest nyikhaj vagyok, én mindig a nyíreshez kötöttem, megkötöm az emlékeimben is magát a Palos Triathlont. Mondtad, hogy a Bánkon kezdtétek, mikor jött át Balassagyarmat mellé Dodó, azt hogy tudtátok megcsinálni?
4: 38. éve.
2: Aha, akkor az első kettő volt ott Bánkon.
4: Az első kettő Bánkon történt az utás. Sitóban tilos volt vízbe menni, és azért ez okozott némi gondot. Akkor még Urbán Árpi segített benne, hogy elnézzenek fölötte, hogy itt nálunk mi történik, hogy biztatjuk a Nyíriesben az embereket. És akkor még nagy durranás volt az országban is, hogy hú, triatlont rendeznek, és hogy már majdnem 100-an is elindultak egy versenyen, tehát azért ez akkor nagyon menő volt.
2: Elhiszem.
4: Urbán Árpi rajtoltatta a vízből vadászpuskával a mezőny.
2: Az igen, ez a kemény azért, ez van benne egy kis rock'n'roll életérzés, igen, nagyon rednek, igen.
4: A tévések pedig az M1, vagy valamelyik MTV csatorna volt kint közvetíteni egy kicsit, és azzal nyitott, hogy a fürödni tilos tábláról indult a verseny.
2: Jó, akkor egy bement, akkor egy szép kis varjóval, akkor elindult, na, csodálatos.
4: Igen.
2: Oké, figyelj, akkor még egy pár percünk van, akkor beszéljünk egy picit a hétvégéről tényleg, mert hogy azért ez a 40. Amellett, hogy hát én tényleg látom azt, hogy itt már az interneten felraktatok a futambeosztásokat, ugye, hogy indulnak itt az újonc fiúktól kezdve egészen mondjuk a sprint nőig. Valami kis plusszal készültök ezen felül, ha már ugye 40-es jubileumról van szó?
4: Na. Igen, természetesen. Meghívtunk számos olyan versenyzőt, aki már nagyon sokszor volt itt a Balassagyarmati triatlonon, hogy jöjjenek el, és nyezzenek is, de többek között eljön Révész Laci, ugye ő mint Lacinak a fia,
2: igen.
4: És hát tulajdonképpen ő emlékszik még arra, hogy mikor kezdtük el, bár akkor még nagyon aprócska gyerek volt. Meg is sok néhány kedves vendéget tényleg abból az időkből, amikor indult ez.
2: Jó, akkor egy picit családiasabb is lesz ez, akkor igen, ilyen kis visszaemlékezős történet.
4: És lesz egy olyan versenyszám, ahol a sprint távot meg lehet csinálni egyéniben is, váltóban is, és nem kell licenszel bírni hozzá.
2: Igaz, ez az én teő váltóra gondolsz, ami 2:30-kor lesz majd. Igen, próbáljátok igen, ki, igen, fiatalok. Igen. Nagyon jó.
4: Úgy van.
2: Dodó, akkor nagyon jó verseny, nagyon jó beszélgetéseket, találkozásokat kívánunk nektek, és akkor szerintem találkozunk a hétvégén, mert megyünk a műsor után mi is, és akkor körbenézünk.
4: Nagyon szépen, köszönjük. Köszönöm a lehetőséget, és gyertek.
2: Köszönjük, hogy itt voltál. Jól van. Szia, Dodó. Ciao. Na, megvan a program. Gyerünk, Sanyika, kipróbáljuk az én teőváltót. Mit szólsz hozzá? Persze! Figyelj, nem kell licenszelni meg semmi. 2:30-kor lemegy a ritmus, aztán megyünk is, akkor ezt itt összehozzuk. Na? Nem akarod?
3: Nem tudom, még átgondolom.
2: Persze, még átgondolom.
3: Még van időm.
2: Hogyne. Na, csak a szád nagy te. Igen. Na, Ki kell menni.
3: Nagy dolog.
2: Ki kell menni, mert jó lesz, figyeljetek, ez mindig nagyon jó, tehát nem mindegyiken voltam kint munkából adódóan, de amikor kimoltam, akkor tényleg iszonyat gyors, iszonyat pörgős. Azt nem tudom, hogy bár nem beszéltünk, de igen, a Nyíres bevezető út az azért zárva lesz majd, jó? Tehát, hogyha valaki akar közlekedni a Nyíresbe, vagy ki akar menni megnézni a triatlont, akkor azért majd számoljon időszakos lezárásokkal. A nyíresiek nyilván tudják azt, hogy azért ott szintén átalakul aznapra az üdülővezet, de aki majd akar menni autóval például, az, az azért lezárásokra számíthasson, vagy számítson. Tudom is, hogy pontosan mikor, úgyhogy majd ezzel jövünk még vissza mindjárt.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Vasárnap 40. Palóz triatlon Balassagyarmat mellett a nyíriesi üdülő övezetben, erről beszélgettünk az előzőekben, és még most is erről beszélgettünk. Mit akartál, bocs, Sanyikám?
2: Azt mondtam, hogy Ollé.
1: Ollé, így van, 40 év, és ugye Stancsik Dodóval beszélgettünk, és emlékeztünk vissza a régi szép időkre, meg arra, hogy még régen a Bánkon indult a buli, ugye? Na,
2: ezt én nem is gondoltam.
1: Én sem. Azért kérdeztem rá, mert hogy tudod, itt nekem tényleg a nyíries, a Palóz triatlon, még gyerekkoromban is emlékszem rá, hogy akkor még ugye más volt a futam, képzeld el, mert ugye most itt benn vannak a nyíriesben, és ott a helyszín, de emlékszem rá, hogy régen például akár szerintem apukámmal kiálltunk a Szűgyi út szélére, és aha, akkor ott le volt zárva ott is az út, és még arra mentek, képzeld, tehát akkor kijöttek nyíriesből, és itt a déli város részben ment egy kör, nem tudom, talán a Fályi úton mentek vissza, valahogy így, de hogy ott egy ilyen városi round etap is volt benne, és hogy suhantak a bringások, mint az állat. Én arra emlékszem, hogy ez más volt. Nyilván most már azért ez máshogy alakul, minden esetre egy borzasztóan fontos esemény lesz a hétvégén. Sok olyan sportoló fog visszatérni, akik egyébként részt vettek az elmúlt években, vagy évtizedekben ebben az eseményben. És ami a fontos, és akkor most egy kis közérdekű információ még a közlekedőknek, ahogy mondtuk, ja, az
2: igen,
1: előbb. Igen, tehát ugye a nyíriesbe vezető út az le lesz zárva szakaszonként, úgyhogy úgy érdemes matakozni, ki akartok menni, hogy akkor ott valamikor itt lezárás lesz. Tehát 9:50-től 11:15-ig, uh-huh, aztán 11:25-től 12:20-ig, majd 13:25-től 15:50-ig. Jó? Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ez így lesz. Ugyanakkor a verseny...
2: Martina is majd aznap a Fitbitben többször el fogja ezt mondani.
1: Persze, azért mondom, hogy nagyjából 3-4-10-ig tudtok bemenni, és onnantól kezdve már ilyen szakaszos a sztori, illetve annyi, hogy 1:30 után is még tudtok menni, akkor viszonylag egy nagyobb intervallum van arra, hogy be tudjatok hajtani a verseny helyszínére, úgyhogy igen. Hát ez minden évben így van, ezt ki kell bírni és kész enni, mert nyilván nyíresben lakók is tudják azt, hogy ilyenkor azért az egész üdülővezet felbojul, meg zene, meg szervezés, meg ott is azért terelések, lezárások, meg ilyesmik lesznek, úgyhogy ezt ezen a napon el kell viselni. De hát tessék el viselni, mert ugye az országban a harmadikok voltunk annó, amikor elkezdtünk egyáltalán versenyszinten foglalkozni a triatlonnal, mint sportággal, ugye ezt elmondta a Dodó. Tehát, hogy egy nagyon komoly múlt van mögöttünk, úgyhogy éppen ezért is nyugalommal, türelemmel, jó, ezt a vasárnapot végigvinni, meg hát élvezettel, örömmel, szurkolással, és akár be is lehet szállni, mert hogy ugye 2:30-kor fog kezdődni az Én Te Ő Váltó, egyébként meg előtte lesznek ugye a futamok, újonc, gyerek, serdülő, sprint, úgyhogy lesz mit nézni, és lesz kiért is szurkolni. Úgyhogy hajrá, hajrá!
2: Bizony, bizony!

0: Köszönjük a mai reggelt nektek, búcsúzunk, mert véget ért a ritmus, de megyünk tovább, mert hogy jön a Fitbit, úgyhogy Sándorom, itt a vége mára.
1: Igen, szoktuk is mondani, hogy itt a vége, fuss el véle, de semmi baj, jönnek a hírek, és tényleg, ahogy Ádám is mondta, Házi Attilával kezdődik a Fitbit, nagyon jó lesz, mert jó programokat szokott ajánlani, kirándulási lehetőségeket, mozgásra, felmozgásra mindenkinek, és hát vidám, szép szombatot nektek, holnap pedig találkozunk újra. Sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám!
4: Reklám! Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult Verőcén a helyiek által csak zsiráf ketrecnek hívott beruházás ügyében. Gref Katalin, Verőce alpolgármester által a község hivatalos közösségi oldalán bemutatott irat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőügy eredményessége érdekében elszállította a projekttel kapcsolatos iratanyagot és dokumentumokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az európai támogatás sokat auditáló főigazgatóság szerint a verőcei beruházás nem teljesítette a pályázati célokat. A fejlesztés egy római őrtornyot szimbolizáló kilátóból, egy sétányból, egy múzeumból, valamint egy kapcsolódó játszótérből állt. A kilátó őrtorony formáját biztosító fémkeret ugyan felépült, a belső szintek és az azokat összekötő lépcsők azonban már nem készültek el. Matkovics Ilona polgármester sürgősségi indítványára a Váci képviselőtestület megszavazta a 30 éve megjelenő önkormányzati tulajdonú Váci hírnök megszüntetését. Alap főszerkesztője a Média 1-nek azt mondta, álláspontja szerint nem elsősorban a spórolás, hanem a lap elmúlt időszakban megváltozott szerkesztési gyakorlata és a városvezetést bíráló cikkei vezettek a bezáráshoz. Eszes Ádám 2025. februárjában vette át az újság irányítását. Elmondása szerint a megbízás elfogadásakor azt a feltételt szabta, hogy a polgármester ne szólhasson bele az újság tartalmába. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a tragédiánk számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető segítő lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Megvétózta a lengyel államfő azt a törvényt, mely bizonyos területeken lehetővé tenni az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párok hivatalos ügyeinek szabályozását. Ezt a varsói elnöki hivatal közölte. Részletezték, nem olyan jogszabályról van szó, amely csupán megkönnyítette volna az adminisztratív ügyintézést a felek számára, hanem a javaslat által egy új, a házassághoz hasonló jogi intézményt hoztak volna létre. Hozzátették, az ország első emberek kész aláírni egy újabb, a hozzátartozó személyek jogállásáról szóló normát, amennyiben az ténylegesen megoldaná az állampolgárok problémáit, de nem ásná alá a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelmét.
9: Időjárás.
4: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhő képződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
9: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: Egy újabb őrült nyári szombat. A mikrofonnál Házi Attila köszöntök mindenkit. 3 perccel múlt 10 óra. Hoztam nagyon jó programajánlatokat a sporthírek mellett. Senki nem maradjon otthon. Hoztam hozzá néhány olyan dalt is, ami majd garantáltan meghozza a jó kedvet. Már is itt van az Ace of Base és a Cruel Summer. Azonnal kezdünk!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Készítsünk ma rántott cukkinit, 4 adagot, mindössze fél óra alatt. Mondom már is a hozzávalókat. 3 darab közepes cukkini, sóbors, 1 liter olaj, aztán a panírhoz 20 deka liszt, 3 darab tojás, 20 deka zsemlemorzsa, valamint só és bors kell hozzá. A rántott cukkini elkészítéséhez a cukkinit megmossuk és felvágjuk 7-8 mm vastag karikákra. Ezeket a karikákat egy tálba tesszük, ízlés szerint megsózzuk, borsozzuk, összeforgatjuk, majd 5-10 percre félretesszük, hogy kiengedje kissé a levét. Amikor az megtörténik, akkor leöntjük róla. Közben előkészítjük a panírt, egy tálba öntjük a lisztet, majd másik tálba ütjük a tojásokat, a harmadikba a zsemlemorzsát teszünk. Felverjük a tojást, enyhén sózzuk, borsozzuk és alaposan összekeverjük. Egy vastag, magas falu edénybe olajat öntünk, közepes lángon hevíteni kezdjük körülbelül 180 fokra. Amíg az olaj felhevül, bepanírozzuk a cukkiniket, először lisztbe forgatjuk, a felesleget leütögetjük, majd tojásba, végül zsemlemorzsába tesszük. A bepanírozott rántott cukkinit már rakhatjuk is a felhevült olajba, de ne rakjuk tele az edényt, kényelmesen férjenek el a karikák. Több menetben, nagyjából 4-5 perc alatt piros ropogósra sütjük, fél időben megfordítjuk. A karikákat törlőpapírra helyezzük tálalásig. Aztán az elkészített rántott cukkinit fogyaszthatjuk rizssel és tartármártással is, de más mártogatós is készíthető hozzá. Joghurtos kaprós, sajtmártás, paradicsom szalsza. Ennek csak az ízlésünk és a fantázia szab határt. Jó étvágyat!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, július 18-a van, Frigyes napja. Ez a név egy kissé agresszív, független természet kialakítását segíti. Nagyon sikeres értékesítő lehet, és meglehetősen jó üzleti érzékkel rendelkezik. Nyughatatlan természete van, bármilyen munkát jól elvégez, pedig a manuális dolgokat nem kedveli. Ritkán elégedett, és mindig valami újat keres. Hát ezen a napon szerintem kedves frigyesek biztosan elégedettek lesztek, hiszen titeket ünneplünk július 18-án a ti névnapotok az aktuális. Figyeljétek, kik köszöntenek fel titeket. Én mindenképpen az első között leszek, azt hiszem. Boldog névnapot kívánok! És természetesen azokat is köszöntjük, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nem csak a mozgástól lesz fit az életünk, a jókedv is energiát ad. Egy rövid beszélgetés egy baráttal, egy vicces videó vagy néhány perc nevetés csökkenti a feszültséget, javítja a hangulatot, és sokszor éppen ez kell ahhoz, hogy egy új lendületet kapjunk a nap hátra lévő részére.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ránézek az órára, pár pillanat és 11 óra van, jönnek a hírek, utána pedig legfrissebb horoszkópjainkkal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyar.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
5: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy körzetre már közel 14 ezer beteg jut per év. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki most egy friss elemzésből. A helyzet romlásának fő oka a doktorok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt a helyi ellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. A praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A férfit a győri ítélőtábla kábítószerkereskedelem miatt jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte korábban. Emellett csalás miatt további 2 esztendős börtönbüntetést is le kell töltenie. A büntetés végrehajtását nem kezdte meg. Elmenekült a hatóságok elől. A rendőrség körözési top 50-es rangsorába is felkerült. A két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani az elkövető tartózkodási helyét, majd Párkányban elfogták őt. Minden eddiginél magasabb áron talált gazdára Luke Skywalker ikonikus fénykardja, amelyet Mark Hamill használt a Star Wars 5. rész a Birodalom Visszavág című film forgatásán, éri az Index. A filmes relikviát mintegy 3,75 millió dollárért, vagyis több mint 1 milliárd forintért árverezték el. Ezzel új rekord született a sci-fi univerzumból származó kellékek között.
7: Időjárás.
6: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, jön Denen Shay és a Glad You Exist, előtte Ariana Grande, Yes and, most pedig Alessandra, már is szól a Pretty Devil.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és kezdjük már is a kossal. Nincsenek megoldhatatlan problémák, a legtöbbet amúgy is magának kreálja az ember, főleg a koss, és sajnos nagyon görcsösen tud is ragaszkodni hozzájuk. Ha ezt belátja és enged egy kicsit a maga kreált a szabályokból és elvárásokból, akkor már is könnyebb lehet a helyzete. Bika. Kedves megnyerő stílusával ma bátran hódíthat, ami jó. A vonzerő, a megjelenés a karrier szempontjából is fontos, készüljön fel egy kedvező fordulatra. Ikrek. Ha végre nem a párkapcsolati konfliktusra koncentrál, hanem a megoldásokat keresi, akkor elérheti, hogy kedvezőbb színben lássa a dolgokat. A múlt sérelmeit emlegetni örökké, ez nem vezet sehova. Rák. Uralkodó bolygója a Marssal kerül nehéz fényszögbe, ezért még a csapongásra hajló lelkét is megviselhetik a változások. Mégis megújulásra számíthat a kapcsolatok terén. Oroszlán. Ma inkább kerülje a veszélyes helyzeteket és az éles tárgyakat. Még egy aprócska gombostű is veszélyforrás lehet, persze korán sem akkora hatásfokkal, mint mondjuk egy láncfűrész. Szűz. Egy kisebb munkahelyi baleset érheti, de nem kell attól félni, hogy maradandó a sérülés. A botlás azonban egyben figyelmeztetés is a sorstól. Valamit rosszul tesz, talán rossz úton jár. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Szerelmi élete most igazán kalandos lehet, de az igazit csak akkor leli meg, ha megvan a kellő ragaszkodás. Ellenkező esetben egy-egy futó kalandról hamar kiderülhet, hogy inkább keserűség és szégyen, mint sem magával ragadó boldogság. Skorpió. Régóta fontolgat magában valamit, de előbb meg kellene érlelnie a gondolatot, mielőtt belevágna. Bármilyen nagyszabású tervről van szó, ha a kidolgozottsága nem elég pontos, az eredmények is elmaradnak a várttól. A nyilas a szokásosnál is érzékenyebb hangulatban lehet, a jegyén áthaladó holdnak köszönhetően. Éppen ezért viszont meg is bánthat másokat, amikor semmiségekért keményen visszavág. Vigyázzon! A bak, ha a gyógyulás útjára szeretne lépni, akkor legalább a lelkét kellene gyógykezelni elsőként. Igaz lehet ez egyes jóindulatú daganatok esetében. Kapcsolja ki magát, kicsit feledkezzen meg a mért időről, hogy visszatalálhasson a sajátjához. Vízöntő. Az uralkodó bolygójával együtt álló Vénusz ébresztheti fel újra a szerelmes kedvet. A szíve újra kivirágzik. Az illúziók ugyan túlzónak bizonyulnak, de lehet-e álmok nélkül élni? És végül a halak. A mai napon sokat tehet azért, hogy megalapozza pozícióját, hogy tovább lépjen a ranglétrán, emelkedjen a pályáján, ehhez ki kell pihennie saját magát. Egy laza hétvégén sokkal inkább megnyerheti a magas állásúak támogatását, mint a munkahelyén bármikor. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hogyha nagyon melegünk van, egy egyszerű módszer csodát tehet, engedjünk hideg vizet a csuklónkra, vagy mossuk meg az arcunkat. Ezek a pontok gyorsan segítenek lehűteni a testet, felfrissítik a közérzetet, és akár néhány perc alatt új lendületet adhatnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
5: Odüsszeia a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
10: Itt a Megafon.
4: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 18-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
4: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatakvölgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz-Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszki, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
2: Időjárás.
11: Időjárás.
4: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
11: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most, ahol a sportos életmód
14: mindig sláger.
13: Fitbit.
15: Ha nem sikerült túl jól a mai ebéd, biztosan nagyon jó lesz a desszert. A 2000-es évek megaslágerei szólnak mindjárt. Unique és a Csillagtenger, előtte Emilia, Playing It By Heart. Most pedig Ronan Keating dala, itt a Life is a Rollercoaster, 3 perccel 12 után.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nem csak a mozgástól lesz fit az életünk, a jó kedvis energiát ad. Egy rövid beszélgetés egy baráttal, egy vicces videó vagy néhány perc nevetés csökkenti a feszültséget, javítja a hangulatot, és sokszor éppen ez kell ahhoz, hogy egy új lendületet kapjunk a nap hátra lévő részére.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és ha úgy érezzük, hogy dél körül elfogyott a lendület, nem feltétlenül egy újabb kávéra van szükség. Már néhány perc könnyű mozgás, egy kis nyújtózás, néhány guggolás vagy egy rövid séta is felpesdíti a vérkeringést, felfrissíti az agyat és segít visszanyerni az energiát. Jó tornázást!

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeletre, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, a minden

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncárpád parki és a Dunaparti játszóteret. Két danos karatemester lett Karaba Bence. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum sporttagozatán tavaly végzett tanuló, egy éve már az Eszterházy Károly Egyetem edzőszakos hallgatója. Idén megnyerte a hazai univerziádét, most pedig készül a szeptemberi felsőoktatási Európa bajnokságra. A balassagyarmati Ronin Dojo nyári edzőtáborának zárásán második danos fekete öves fokozatot ért el. Tanítványai szépen fejlődnek, öccse Áron pedig az ország legfiatalabb első danos fekete övesévé vált. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy körzetre már közel 14 ezer beteg jut per év. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki most egy friss elemzésből. A helyzet romlásának fő oka a doktorok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt a helyi ellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. A praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A szakemberek bíztatják az embereket, hogy készítsenek felvételeket a Mosquito nevű mobil alkalmazás használatával, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi akusztikus mesterséges intelligenciát is alkalmazó technológiák tökéletesítéséhez. Minden eddiginél magasabb áron talált gazdára Luke Skywalker ikonikus fénykardja, amelyet Mark Hamill használt a Star Wars 5. rész a Birodalom Visszavág című film forgatásán, éri az Index. A filmes relikviát mintegy 3,75 millió dollárért, vagyis több mint 1 milliárd forintért árverezték el. Ezzel új rekord született a sci-fi univerzumból származó kellékek között. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
11: Időjárás.
1: Időjárás.
10: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma, gomoly felhő képződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma 23-as főúton, Nemtibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
8: Fitbit.
2: 3 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila, Pit Rendre és a Natural Soul, hamarosan előtte a Backstreet Boys és a Get Down. Most pedig a Roxette nagyon jól ismert meg a slágerével kezdjük ezt az órát. How do you do?

lett a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Állítom, hogy jóval több, mint kiemelkedően jól játszott a Pest vármegyei másodosztályú női kézilabda bajnokságban a balassagyarmati csapat, mintha varázslat történt volna, de talán vissza is kell vonnom ezt az állítást, hiszen egyáltalán nem az volt. Megdolgoztak a lányok a sikerért, és nem akarom elvenni tőlük ezt. Azért sem, mert jó is, ha tisztában vannak azzal, hogy az ő saját verejtékükből történt, ami történt, és tudniuk kell azt is, hogy ennél is nagyobb erőt kell majd megmozgatni, hogyha jövőre, azaz a nem sokára kezdődő új szezonban is kiemelkedő produkciót akarnak mutatni. A homályt eloszlatjuk, minden konkrétum és friss adat itt van már csak az edzőt, Szabó Andrást várom, vele beszélem meg néhány perc múlva az elvégzett munkát és a jövő terveit.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A balassagyarmati felnőtt női kézilabda csapat kimagaslóan jó játékot mutatott a nemrég lezárt játékévben. A BSS-e lányainak munkáját végigkísérve csak azt lehet kívánni, hogy a következőkben is hasonlóan izgalmas napokat éljenek meg. Ugyanis a Pest vármegyei másodosztályban heteken át elhittük, hogy a klub képes lehet akár az első helyet is megszerezni. Hát végül nem ez történt, de az az út, amin végigmentek, a közönség oldaláról nézve, beleértve magamat is, szerintem nagyon jó volt, végig parádés játékkal. Szabó András edzővel értékeljük a lezárt szezon. Szervusz András!
1: Ja.
0: Elsőként emlékezünk vissza a kezdetekre. Szabó Kriszta elnök, amikor egy éve itt járt a Megafon stúdiójában, egy nagyon bizakodó interjút adott, és még arra is célozgatott, hogy nagyon úgy tűnik, hogy lesznek kiemelkedően jó lányok is, akik a BSS-ét úgy lesznek képesek megerősíteni, hogy szárnyalhat a csapat. Hát kikből állt össze végül a felnőtt együttes, és most már utólag látva, tényleg igaz-e, hogy Balassagyarmaton erős lányok nevelkednek?
1: Igen, igen, teljes mértékben. Az utánpótlás nagyon jó, és az U20-as csapat erősíti a felnőtt csapatot, tehát az U20-as csapatból vannak játékosok, akik az alapot adják a felnőtt csapathoz, és tértek vissza a játékosok, akik régebben már kézilabdáztak gyarmaton, és újra úgy gondolták, hogy részt szeretnének ebbe venni, aztán ők erősítik ezt az úgymond felnőtt és U20-as csapatot.
0: Aha.
1: Együtt.
0: Ők annak hatására tértek vissza, mert látták, hogy milyen jó szakmai munka van valahogy, vagy valamilyen más dolog indokolta mindezt?
1: Hiányzott nekik a kézilabda, igen, meg van, akik ebből a csapatból nálunk edzősködnek is, mint a VSS-nél, és akkor visszatértek. Szerettek volna még kézilabdázni.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy a várakozásoknak megfelelően alakult ez az előző játék, és ilyen szempontból, tehát hogy az összetételt nézve.
1: Igen, igen, igen. Tehát teljesen jó ez a úgymond fiatalabb és idősebb korosztály együtt, sokat tanulnak egymástól, és nagyon jól érzik magukat együtt.
0: És most nézzük át azt is, hogy kik ellen kellett játszani az év során. Volt-e olyan klub, ami ellen különösen félő volt a pályára lépés, és az előzetes várakozás után ezt igazoltá is sikerült tenni, és volt-e olyan meglepő meccs, amiből végül tanulságokat kellett levonni?
1: Igen, volt sajnos az első mérkőzés, a Százhalombatta elleni mérkőzés, ott az első hazai mérkőzésen még vereséggel végeztünk, amivel ugye problémák adódtak, hogy ott még nem volt együtt a csapat, mert ugye újra össze kellett ezt az egész csapatot építeni, és aztán utána egyről mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban úgymond a védekezés is, és a támadás is összeépült, és jól tudtunk ezekből a mérkőzésekből profitálni.
0: András, én nem látok bele nyilvánvalóan a belügyekbe, de bennem felvetődik az a kérdés, hogy az első ilyen meccs után, ami nyilván ad egy löketet, impulzust, vagy éppen el is vehet rengeteg energiát. Ezt ti hogy éltétek meg, ezt a vereséget, és egy edzőnek ilyenkor mi a feladata, vagy milyen taktikával kell dolgozni ahhoz, hogy tartsa a tüzet?
1: Az elején nem, tehát úgy éltük meg, hogy igen, hogy ebből csak építkeznünk kell, és láttuk a hibákat a védekezésben, a támadásban, és ezeket próbáltuk javítani, és ugye más támadási

0: Ott ilyen problémák nem voltak, és aki, ez a 100 szalombatta, ez, akivel döntetlent is vereséget szenvedtünk tőlük, ezek elsők lettek a bajnokságban, tehát itt ők lettek a csoport első a végén, úgyhogy a többi mérkőzést azt sikerült úgymond simán hozni.
1: Na mindjárt azt is elmondjuk azoknak a hallgatóknak, akik még nem tudnák, hogy milyen végeredménnyel zárt a BSS női felnőtt kézilabda csapata. Folytatjuk néhány perc után, dalok jönnek, utána pedig Szabó Andrással, az edzővel megbeszéljük a várható jövőt is.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, Szabó András, a balassagyarmati BSS-e, felnőtt női kézilabda csapatának edzője van velem itt most a telefonvonalban. Szervusz Andris, üdvözöllek ismét!
1: Üdvözöllek,
0: szia! Hát ott hagytuk ugye abba, hogy végül is egy nagyon kellemes játék év végét sikerült abszolválni a balassagyarmati női csapatnak, és hát ugye visszatérő régi játékosok az új játékosokkal, a feljövő utánpótlásból érkező lányokkal együtt úgy néz ki, hogy nagyon eredményes évet sikerült zárni. Azt viszont még hát így nem mondtuk ki, bár a Megafonban jó sokszor mondogattuk ezt az év során is, hogy mi várható, illetve milyen végkifejlet van, de hadd ne én mondjam most ezúttal, hogy végül is milyen eredmény született ebben a Pest vármegyei bajnokságban.
1: Hát sikerült a döntőbe bejutnunk, úgyhogy két csoport volt, a két első játszott először az alapszakasz után két keresztjátékot, és ott sikerült az első mérkőzésen, a hazai mérkőzésen, ahol az Abony gárdáját fogadtuk 18 góllal nyernünk, így már a visszavágóban úgy mehettünk oda, hogy valószínűleg mi jutunk tovább, és ott pedig egy döntetlen sikerült elérnünk, így bejutottunk a döntőbe, ahol, amit Sziget-Szent Miklóson rendeztek meg. Ott viszont sajnos két gólos vereséget szenvedtünk a Gyömrő csapatától, de nagyon színvonalas rendezés volt, névre szóló mezekkel, majd hogy nem ilyen, hát ilyen Final Four-os tűzijáték. Úgyhogy...
0: Igen, tényleg nagyon megadták a módját, meg ugye ti is megadtátok ezekkel a mezekkel, ezt láttam, nagyon jól sikerültek. De Andris, ezt kétféleképpen lehet egy ilyen eseményt megélni. Egyrészt nagyon rosszul, hogy nem sikerült, másrészt pedig mondjuk egy értékelés során az is elhangozhat, hogy de gyerekek, hát baromira jól sikerült az egész év. Ez menjen át inkább. Milyenkor az a pillanat mit hoz a lányok, vagy éppen nektek a klub számára? Jót vagy rosszat?
1: Szerintem jót teljes mértékben, mert egy az, hogy történelmet is írtunk, már még soha nem került be
0: hát
1: ebbe a Pest megyei döntőbe Nógrád megyei csapat, és hát ez is egy plusz volt. Az, hogy a lányok még nem voltak ilyenen, nem is voltak ilyen úgymond millióben, ez is nagy dolog volt a számukra. Egy kicsit ő rá is ment szerintem a játékra emiatt, ez az túl izgulták a lányok, nagyon akarták, és lehet, hogy ez is probléma volt, és azért nem sikerült a végén, de mindenképpen pozitívan jöttünk szerintem ki belőle a jövőre való kapcsolatban is, meg minden szinten, mert ez csak előre viszi a gyarmati női kézilabdát, meg úgy általában a gyarmati sportot is szerintem, és ezzel a mérkőzés végén természetesen mindenki nagyon-nagyon el volt kenődve, meg nem úgy éreztük, hogy most a vége a világnak, de aztán mindenki egy-két nap után azt mondta, hogy hú, ez milyen jó volt, és szeretnének jövőre is ugyanúgy döntőbe lenni.
0: És akkor megérkeztünk a tervekhez, ugye? Tehát mi a folytatás? Mit várjunk tőletek?
1: A folytatás az, hogy most már nem megye kettőben fogunk elindulni, hanem megye egyes női bajnokságban szeretnénk, és ott is szeretnénk minél jobb helyezést elérni.
0: Azt most így a nyár közepén lehet tudni, hogy milyen ellenfelek lesznek, és hogyan kell készülni rájuk?
1: Hát ugye már voltunk ilyen bajnokságokban, és akik feljutottak csapatok, azokból egyet biztosan tudok mondani, a Dunakeszi, és a Dunakeszi évről évre megnyeri a megye egyes bajnokságot.
0: Ők látványosan elhúznak a többiektől, tehát olyan szinten?
1: Igen, ott elég erős, igen, a csapat, plusz lehet, hogy még ez a gyömrői társaság, fiatal csapat is valószínűleg fel fog jutni, és ők is ott lesznek. Tehát a színvonal biztosan nőni fog.
0: Oké, hogyan készültök rá? Elindultak már az edzésmunkák?
1: Otthoni edzésekkel kezdik jövő héttől a lányok, ugye kiadott edzésterv alapján, aztán pedig augusztus elejétől együtt kezdjük az alapozást, és akkor onnantól kezdve meg már szeptemberig van a felkészülési idősök, szeptember elején meg már kezdődik a bajnokság, mint az U20-as, mint a felnőtt megyei.
0: Hát akkor már csak két mondatom maradt hátra. Egyrészt gratulálok az elért eredményhez, tényleg történelmi eredményről van szó, hogy te is fogalmaztál. A másik mondatom pedig az, hogy hasonlóan nagy sikereket és győzelmet kívánunk a végére.
1: Köszönjük szépen.
0: Szabó András, a balassagyarmati BSS-e női felnőtt kézilabda csapatának edzője volt a Megafon vendége.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
5: Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
4: Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiánk számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy körzetre már közel 14 ezer beteg jut per év. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki most egy friss elemzésből. A helyzet romlásának fő oka a doktorok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt a helyi ellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. A praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A férfit a győri ítélőtábla a kábítószerkereskedelem miatt jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte korábban. Emellett csalás miatt további 2 esztendős börtönbüntetést is le kell töltenie. A büntetés végrehajtását nem kezdte meg. Elmenekült a hatóságok elől. A rendőrség körözési top 50-es rangsorába is felkerült. A két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani az elkövető tartózkodási helyét, majd Párkányban elfogták őt. Minden eddiginél magasabb áron talált gazdára Luke Skywalker ikonikus fénykardja, amelyet Mark Hamill használt a Star Wars 5. rész a Birodalom Visszavág című film forgatásán, éri az Index. A filmes relikviát mintegy 3,75 millió dollárért, vagyis több mint 1 milliárd forintért árverezték el. Ezzel új rekord született a sci-fi univerzumból származó kellékek között.
10: Időjárás.
4: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
5: Fitbit.
11: 13 perc elmúlt 2 a mikrofonnál Házi Attila. A 80-as évek legjobbából válogattam, mondom az első három dalt, Belinda Carlisle és a Leave Light On, előtte Michael McDonald és a Sweet Freedom Soul. Most pedig Whitney Houston, How Will I Know?

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és még mindig tart a botránya múlt heti labdarúgó világbajnokság körül, amikor is a negyed döntőből kiesett Norvégia. Tudjuk jól, hogy nagyon emlékezetes volt az ő menetelésük, ezért is nagyon fájdalmas a búcsú, ami pedig az angol csapat egyenlítő gólja előtt történteket illeti, arra csak egy jelző van, hát egészen botrányos. Ugye, hogy mi történt, semmi különös, summázhatnánk a FIFA reakcióját, hogy történt-e valami Anglia egyenlítő gólja előtt Miami-ban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint máig is, hát semmi, nem érdekes, pedig a TV felvételek szerint a kapus kirúgása után a labda hozzáért a stadion felett lévő pók kamera vezetékéhez. A szabályok szerint meg kellett volna állítani a játékot, de ez nem történt meg, és így születhetett meg az angolok egyenlítő gólja. Hát a norvég szövetségi kapitány már a meccs szünetében kiborult, és még csak azt sem tudjuk mondani, hogy nem volt igaza, ám a gólt nem vonták vissza, mert a labdába elhelyezett szenzor nem jelzett, ezt állítja a FIFA. Ebben csak az az érdekes, hogy egy másik esetnél a horvátok kiesésekor a horvát-portugál meccsen viszont igen. Na már most, amit mond erre az egyszeri néző, hogy egy hajszálhoz való hozzáérést jelez, egy kábelhez valót pedig nem, persze minden összeesküvés elmélet is lehetséges, meg különben sem nyugtatja meg szerencsétlen Norvégiát, de ezt az esetet azt hiszem még sokáig fogjuk emlegetni.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát szerencsére akkor sem kell kimaradni a nyári grillpartiból, hogyha vegán étrendet követünk, ugyanis rengeteg ízletes, húsmentes alapanyag készíthető el a rácson is. A titok a jó előkészítésben és a megfelelő fűszerezésben rejlik. A vegán grillezés egyik legfontosabb szabálya az előkészítés. A zöldségeket, tofut vagy növényi húspótlókat érdemes sütés előtt bepácolni, mert így sokkal karakteresebb ízt kapnak. Egy jó pácba kerülhet olívaolaj, citromlé vagy balzsamecet, fokhagyma, só, bors, füstölt paprika, mustár, szójaszósz vagy friss zöld fűszer is, így mindenki kikeverheti az ízlésének megfelelőt. Az én tippem az, hogy mindig használjunk alutálcát vagy alufóliát a faszenes grillen, hogy a pác ne csöpögjön közvetlenül a szénre. Kerüljük a túl olajos pácokat is, mert a tűzbe csöpögve lángra lobbanthatják az ételt.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, július 18-a van, Frigyes napja. Ez a név egy kissé agresszív, független természet kialakítását segíti. Nagyon sikeres értékesítő lehet, és meglehetősen jó üzleti érzékkel rendelkezik. Nyughatatlan természete van, bármilyen munkát jól elvégez, pedig a manuális dolgokat nem kedveli. Ritkán elégedett, és mindig valami újat keres. Hát ezen a napon szerintem kedves frigyesek biztosan elégedettek lesztek, hiszen titeket ünneplünk, július 18-án a ti névnapotok az aktuális, figyeljétek, kik köszöntenek fel titeket. Én mindenképpen az első között leszek, azt hiszem. Boldog névnapot kívánok, és természetesen azokat is köszöntjük, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tarr Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással. A termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
7: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Trafipax várható ma 23-as főúton, Nemtibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
8: Fitbit.
0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. Kelly Rowland és a Work szól hamarosan, előtte a United, igen vagy nem? Most pedig a Five dalával indulunk, itt a Let's Dance.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hogyha nagyon melegünk van, egy egyszerű módszer csodát tehet, engedjünk hideg vizet a csuklónkra, vagy mossuk meg az arcunkat. Ezek a pontok gyorsan segítenek lehűteni a testet, felfrissítik a közérzetet, és akár néhány perc alatt új lendületet adhatnak.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Délután van, ha lassolnánk, válasszunk inkább egy marék diót, mandulát vagy kesudiót. Ezek egészséges zsírokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek egyenletesebb energiaszintet biztosítanak, mint bármely édesség vagy chips.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Megafon.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hamarosan 4 óra van, az én időm lejár. Jönnek a hírek, utána pedig minden idők legnagyobb slágerei megszakítás nélkül. Ez milyen jó hír. Remélem mindenki jól érzi magát, legyen ez így a folytatásban is. Köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, találkozunk holnap délelőtt 10-kor ugyanitt.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
6: Odüsszeia a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult Verőcén a helyiek által csak zsiráf ketrecnek hívott beruházás ügyében. Gref Katalin, Verőce alpolgármester által a község hivatalos közösségi oldalán bemutatott irat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőügy eredményessége érdekében elszállította a projekttel kapcsolatos iratanyagot és dokumentumokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az európai támogatás auditáló főigazgatóság szerint a verőcei beruházás nem teljesítette a pályázati célokat. A fejlesztés egy római őrtornyot szimbolizáló kilátóból, egy sétányból, egy múzeumból, valamint egy kapcsolódó játszótérből állt. A kilátó őrtorony formáját biztosító fémkeret ugyan felépült, a belső szintek és az azokat összekötő lépcsők azonban már nem készültek el. Matkovics Ilona polgármester sürgősségi indítványára a Váci képviselőtestület megszavazta a 30 éve megjelenő önkormányzati tulajdonú Váci hírnök megszüntetését. Alap főszerkesztője a Média 1-nek azt mondta, álláspontja szerint nem elsősorban a spórolás, hanem a lap elmúlt időszakban megváltozott szerkesztési gyakorlata és a városvezetést bíráló cikkei vezettek a bezáráshoz. Eszes Ádám 2025. februárjában vette át az újság irányítását. Elmondása szerint a megbízás elfogadásakor azt a feltételt szabta, hogy a polgármester ne szólhasson bele az újság tartalmába. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte azt is, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Megvétózta a lengyel államfő azt a törvényt, mely bizonyos területeken lehetővé tenni az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párok hivatalos ügyeinek szabályozását. Ezt a varsói elnöki hivatal közölte. Részletezték, nem olyan jogszabályról van szó, amely csupán megkönnyítette volna az adminisztratív ügyintézést a felek számára, hanem a javaslat által egy új, a házassághoz hasonló jogi intézményt hoztak volna létre. Hozzátették, az ország első embere kész aláírni egy újabb, a hozzátartozó személyek jogállásáról szóló normát, amennyiben az ténylegesen megoldaná az állampolgárok problémáit, de nem ásná alá a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelmét.
3: Időjárás.
11: Sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz ma gomoly felhőképződés, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Térségünkben 33 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
10: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma 23-as főúton, Nemtibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.
15: And you can dance. For inspiration.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Afrodíziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lomkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatak völgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
1: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Vezessenek óvatosan!
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 18-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
8: 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatakvölgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lomb színeződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszki, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
0: Közlekedés.
8: Éjszakai sebességmérés várható Szödliget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajnik.
6: Hírek.
2: Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncárpád parki és a Dunaparti játszóteret. Két danos karatemester lett Karaba Bence. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum Szent Györgyi Albert Technikum sporttagozatán tavaly végzett tanuló, egy éve már az Eszterházy Károly Egyetem edzőszakos hallgatója. Idén megnyerte a hazai univerziádét, most pedig készül a szeptemberi felsőoktatási Európa bajnokságra. A balassagyarmati Ronin Dojo nyári edzőtáborának zárásán második danos fekete öves fokozatot ért el. Tanítványai szépen fejlődnek, öccse Áron pedig az ország legfiatalabb első danos fekete övesévé vált. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy körzetre már közel 14 ezer beteg jut per év. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki most egy friss elemzésből. A helyzet romlásának fő oka a doktorok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt a helyi ellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. A praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A szakemberek bíztatják az embereket, hogy készítsenek felvételeket a Mosquito nevű mobil alkalmazás használatával, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi akusztikus mesterséges intelligenciát is alkalmazó technológiák tökéletesítéséhez. Minden eddiginél magasabb áron talált gazdára Luke Skywalker ikonikus fénykardja, amelyet Mark Hamill használt a Star Wars 5. rész a Birodalom Visszavág című film forgatásán, éri az Index. A filmes relikviát mintegy 3,75 millió dollárért, vagyis több mint 1 milliárd forintért árverezték el. Ezzel új rekord született a sci-fi univerzumból származó kellékek között. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagy napot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
4: Közlekedés.
6: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Szűdliget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: Felhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy én legyek az első. Hisz a földi egy csíkos a belgő. Majd a fejed fölött az fog.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.
3: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult Verőcén a helyiek által csak zsiráf ketrecnek hívott beruházás ügyében. Gref Katalin, Verőce alpolgármester által a község hivatalos közösségi oldalán bemutatott irat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő büntetőügy eredményessége érdekében elszállította a projekttel kapcsolatos iratanyagot és dokumentumokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az európai támogatás auditáló főigazgatóság szerint a verőcei beruházás nem teljesítette a pályázati célokat. A fejlesztés egy római őrtornyot szimbolizáló kilátóból, egy sétányból, egy múzeumból, valamint egy kapcsolódó játszótérből állt. A kilátó őrtorony formáját biztosító fémkeret ugyan felépült, a belső szintek és az azokat összekötő lépcsők azonban már nem készültek el. Matkovics Ilona polgármester sürgősségi indítványára a Váci képviselőtestület megszavazta a 30 éve megjelenő önkormányzati tulajdonú Váci hírnök megszüntetését. Alap főszerkesztője a Média 1-nek azt mondta, álláspontja szerint nem elsősorban a spórolás, hanem a lap elmúlt időszakban megváltozott szerkesztési gyakorlata, és a városvezetést bíráló cikkei vezettek a bezáráshoz. Eszes Ádám 2025. februárjában vette át az újság irányítását. Elmondása szerint a megbízás elfogadásakor azt a feltételt szabta, hogy a polgármester ne szólhasson bele az újság tartalmába. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiről egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a tragédiánk számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte azt is, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészségvédelme. Megvétózta a lengyel államfő azt a törvényt, mely bizonyos területeken lehetővé tenni az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párok hivatalos ügyeinek szabályozását. Ezt a varsói elnöki hivatal közölte. Részletezték, nem olyan jogszabályról van szó, amely csupán megkönnyítette volna az adminisztratív ügyintézést a felek számára, hanem a javaslat által egy új, a házassághoz hasonló jogi intézményt hoztak volna létre. Hozzátették, az ország első emberek kész aláírni egy újabb, a hozzátartozó személyek jogállásáról szóló normát, amennyiben az ténylegesen megoldaná az állampolgárok problémáit, de nem ásná alá a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelmét.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Sződ-Liget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiánk számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhet lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy körzetre már közel 14 ezer beteg jut per év. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki most egy friss elemzésből. A helyzet romlásának fő oka a doktorok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló szakemberek helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt a helyi ellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel. A praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján szerepelt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A férfit a győri ítélőtábla kábítószerkereskedelem miatt jogerősen 6 év szabadságvesztésre ítélte korábban. Emellett csalás miatt további 2 esztendős börtönbüntetést is le kell töltenie. A büntetés végrehajtását nem kezdte meg, elmenekült a hatóságok elől. A rendőrség körözési top 50-es rangsorába is felkerült. A két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült azonosítani az elkövető tartózkodási helyét, majd Párkányban elfogták őt. Minden eddiginél magasabb áron talált gazdára Luke Skywalker ikonikus fénykardja, amelyet Mark Hamill használt a Star Wars 5. rész a Birodalom Visszavág című film forgatásán, éri az Index. A filmes relikviát mintegy 3,75 millió dollárért, vagyis több mint 1 milliárd forintért árverezték el. Ezzel új rekord született a sci-fi univerzumból származó kellékek között.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Éjszakai sebességmérés várható Sződliget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 18-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 2022-ben kezdődött el látványosan a Börzsönyben az a folyamat, hogy gyakorlatilag a fő patakok, a nagyobb vízfolyások is kiszáradnak, eltűnnek, bevonulnak a kövek alá. Tehát olyan fajta vízhiány jelent meg a hegységben, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. Erről beszélt a Telexnek a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója. Selmeci Kovács Ádám többek között azt mondta, ugyanígy az elmúlt években történt meg először az, hogy június-július táján, vagyis a nyár közepén már őszi lombkoronát láttak a fákon a szakemberek. A központi Börzsönyben, a Szénpatakvölgyben, vagy a Nagymána gerincről letekintve mindenhol láthatók ezek a jelek. Hangsúlyozta, olyan szárazság van, hogy az eredetileg októberben bekövetkező lombszíneződés már most megtörtént, és ez nagyon komoly problémát jelez. Szűdligeten az idei közösségi költségvetésben a legtöbb szavazatot a játszóterek felújítása kapta. Így 30 millió forintból elkezdődött három helyszín fejlesztése. Az önkormányzati képviselőtestület két tagja, Kocsis Dóra és Debreceni László részletes konzultáció során mérte fel a helyi édesanyák és édesapák javaslatait, igényeit. Augusztus második hetében megérkeznek és a helyükre kerülnek az új játékok. A munkálatok és az eszközök telepítése miatt legalább 10 napra biztonsági okokból le kell majd zárni az érintett területeket. Így arra kéri az önkormányzat a lakosokat, hogy az említett időszakban kerüljék az iskola melletti, a Göncz-Árpád parki és a Dunaparti játszóteret. Nem mindennapi vendég érkezett a napokban a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeumba. Graham Russell látogatta meg Szakács László tulajdonost az Egyesült Királyságból. Az angol férfi elmondta, hogy korábban az édesapja járt már a gyűjteményben, akinek annyira megtetszett a márka és a tárlat, hogy cikket írt az élményeiből egy neves külföldi veterán újságba. Varsányban új fából készült pavilonokat helyezett el az önkormányzat azzal a céllal, hogy még kényelmesebb és kellemesebb legyen az itt eltöltött idő a gyermekek és a családjaik számára. Kanyó Judit polgármester közölte, a pavilonok közelébe hamarosan új hulladékgyűjtő edényeket is kihelyeznek. Addig is kérik, hogy a lakosok a főbejáratnál található szemeteseket használják, és segítsenek tisztán tartani a játszóteret. 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában.
0: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérés várható Szűdliget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
2: Baby.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: 806 pályázónak ment ki a felszólítás arról, hogy 15 napjuk van elküldeni részletes beszámolóikat az általuk felhasznált támogatásokról, közölte a kultúráért felelős miniszter, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott összegek körüli botrány fejleményeiről posztolt közösségi oldalán. Tar Zoltán bejegyzésében azt írta, a forrásokat, amelyek kapcsán most felszólítást küldtek az érintetteknek, az előző bukott miniszter saját keretében használta. Az idéglenes hírhet kollégiumból származó juttatásokat ellenőrzik. Hozzátette, az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes projekt esetében elengedhetetlen. A miniszter bejegyzése szerint Matasovszky, Zsolnai Bence mellett a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő vezetése és munkatársai is segítkezni fognak az ügy feltárásában. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedés biztonságról a tragédiák számának csökkentése érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben mérséklik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Több száz ember hal meg Magyarországon évente az utakon, és ezek jelentős része megelőzhető lenne, mondta példaként említve a gyorshajtást, az utcai versenyzést és a felelőtlen rolleres közlekedést. Magyar Péter jelezte, azt is a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. A szemléletváltáson múlik a magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rádióinterjúban. Bona Szabolcs rámutatott, a magyar mezőgazdaság nem versenyezhet az egyre erősebb, intenzív gazdálkodási rendszerekkel, hiszen ehhez az Európai Unió is kevés. Inkább az itt előállított termékeket kell minél magasabb feldolgozottsági fokon értékesíteni, ehhez pedig elsősorban az állattenyésztés, valamint a zöldség és gyümölcstermesztés fejlesztésére van szükség. Hozzátette, a jövő a családi gazdálkodóké, de a siker érdekében össze kell fogniuk egymással, a termékpályákat átfogó, magas szintű szerveződés és közös gondolkodás ugyanis a legsürgetőbb kihívások egyike. Saját elmondása szerint már tervezgeti a nagynapot vőlegényével Király Linda. Az énekesnő kezét tavasszal kérte meg a kedvese, és bár sokakat érdekel, mikor kerülhet sor az esküvőre, a pár egyelőre még nem tűzött ki konkrét dátumot. A művésznő ugyanakkor hamarosan új dallal jelentkezik, amely különleges helyet foglal el a karrierjében, hiszen ez lesz az első, teljes egészében magyar nyelvű albumának egyik fontos tétele.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Sződliget belterületén, valamint a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
3: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
4: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
3: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
4: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a Brit-szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megdúlva